0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágerme.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel 2 óra után, járunk kellemes éjszakát. Jó bulit, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Mi még ezerrel pörgetjük a rádió stage-et a Strandfesztiválon. Ezekben a percekben Lótfi Begi a lemez játszók mögött. Az igazi mai slágerek között pedig egy másik rádió egy DJ, akit választottam. DJ Metzger Viki, Nagy Bogi és Des

egy bevételt ért el, 236-an váltottak rá összesen jegyet. Viszont a neten elkezdték, hát finoman szóval cikizni a filmet, ami akkora hype-ot csinált, hogy egy héttel később már 463 millió forintnyi jegybevételnél tartott, és hát óriási a hype-os körülötte. A Radio 1.hu egyébként erről is írunk részleteket. Itt az igazi mai slágerek között pedig az újabb már el is indult Alex Kenji-től, ott a Bambolét választottam. Jó hétvégét, kellemes éjszakát mindenkinek!

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Vonnok rádió, akik gondolják. Vonnok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az ifjú férj Cyril után Loi a folytatásban, aki az első igazi komoly fesztivál szezonját éli most, legalábbis előadóként, és hát ez a posztjain is meglátszik, de nagyon cuki, hogy mennyire lelkesedik, és nagyon menő egyébként, hogy milyen vagány fesztiválokon lép fel. Hát ennek az egyik oka, hogy ilyen igazi mai slágereket készít. Az aktuális kedvencünk Loitól, David Puentezzel a Golden Summer, ezt indítom már is itt a rádió egyen.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Picivel járunk 3 óra előtt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig. Na, hogy a következő órában is nálunk szólnak. Újdonság David Guettától és J-Lo-tól, de hozom majd a Swiss Disco-t, sőt, Taylor Swift-et is. A kezdésben pedig egy olyan DJ-t, aki majdnem fogorvos lett, fogtechnikai asszisztens volt is. De hát, ez mégiscsak jobban bejött az igazi mai slágerek között, a nagy kedvenc Hypatontól. És a nagy lendület is, Norma Jean Martina, az Out of My Head. A következő zenei órát ezzel indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy picivel 3 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és fordultunk a Rádió Stage-en, a Strandfesztiválon is. Lotfi Begi után már Jauri a lemez játszók mögött, ő pörgeti a legnagyobb kedvenceket ott, itt az adásban pedig én. Most J-Lo-tól, David Guetta-tól, a Save Me Tonight az igazi mai slágerek között.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi ma is

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig az az előadó, aki az MTV VMA gálán a második legtöbb jelölést kapta, Taylor Swift. Az első egyébként Madonna lett. Ez a The Fate of Ophelia a rádió egyen.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy igazi hazai fesztivál kedvenc, és ha már fesztiválok, akkor mi tényleg kifacsarjuk még, ami a nyárban van 100%-osan. Most ugye még a Strandfesztiválon pörög a rádió esztés, de nem fog sokat pihenni, mert hogy néhány nap múlva jövő héten szerdán már a Szeged ifjúsági napokon kezd tényleg, amit lehet ebből a nyárból kihozunk, és amennyi igazi mai sláger csak lehet ebben az órában is lejátszok, itt egy újabb. Egy vadi új a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a nagy kedvenc a Sleep Tonight, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenden, holnap pedig visszatérnek a Szabiból, és reggel 6-tól élőben indítják a műsort. Én pedig ezt indítom a következő zenei óra elején. Az igazi mai slágerek között a Hearst dalával Purple Disco Machine jön a Wonderful Life pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Szalamanka követ. A listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi főváros jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mi pedig szépen lassan kezdjük összepakolni a Rádió Esztizset a Strandfesztiválon. Azért, hogy jövő héten szerdán újra felépítsük Szegeden, a Szegedi Ifjúsági Napokon, sőt ott kettő helyszínnel is készülünk, szóval távolról sem állunk meg, és itt adásban sem, mert hogy jönnek az igazi mai slágerek, sőt most egy Rádió 1 DJ-t választottam, aki természetesen a színen is ott lesz velünk, DJ Metzger Miki, Nagy Bogival és Miss Mooddal jön az igazi mai sláger az Éden, itt a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ahogy ígértem, ebben az órában extra sok újdonság, most például Kamráttól, aki volt már zsűritag is a német Voice-ban néhány évvel ezelőtt. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, a Hug Yourself itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Shakirát választottam, aki szeptember 18-án kezdi a következő világkörüli turnéját. 12 egymás utáni koncerttel Madridban, Spanyolországban. 12 teltházat csinál, hát ez valami elképesztő. Ez meg, ahogy ígértem, az aktuális kedvencünk tőle. Shakira érkezik, és a Die Die itt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Élő közvetítés Paksról, a turbina újraindításáról. Hétfőn érkezik a 100 000 forintos támogatás első részlete. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Az építkezések és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a Bártnál hamarabb indulhatott újra a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának 6-os turbinája. Magyar Péter miniszterelnök tegnap este 8 órakor a helyszínről jelentkezett be élő adásban a közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy pontosan egy hónappal az első turbina lekapcsolása után fog újra teljes kapacitással termelni a Paksi atomerőmű. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete a rászoruló családoknak, és a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. Az összeg második 50 000 forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok egy olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. A rászorulóknak a két részletben érkező összeget nem kell igényelniük, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult. A Debreceni Tankerületi Központ harmadik éve szervezte a névnyitó konferenciát, ahol értékelik az előző tanév eredményeit, valamint megvitatják az új tanév kihívásait. A szakmai rendezvényen Csák László országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Oktatási Bizottságának tagja is részt vett.
3: 16 év után az oktatás fontosságának megfelelően újra van oktatási minisztérium Magyarországon. A minisztériummal közösen azért küzdünk, hogy egy még jobb oktatási rendszer építsünk.
2: A Klebelsberg központ is átszervezés előtt áll, erről Sinka Edita központ elnöke beszélt. A cél az, hogy az intézmények visszakapjanak annyi önállóságot, amennyi segíti az eredményesebb működésüket. Szeptemberben több mint 19 000 tanuló és csaknem 2 000 pedagógus kezdi meg a következő tanévet a debreceni tankerület intézményeiben. Pap László polgármestert hallják.
4: Debrecen évszázadok óta iskolaváros, az oktatás és a tudás egy nagyon fontos magyarországi központja. Ma is olyan erős oktatási rendszeren rendelkezik, amelyben a tankerületi, szakképzési, egyházi és felsőoktatási intézmények, valamint szakmai közösségek együtt formálják fiatalok és ezáltal országunk jövőjét.
2: A tankerületi tanévnyitó konferencián köszöntötték a nyugdíjba vonuló intézményvezetőket és azokat a pedagógusokat is, akik évtizedek óta a hivatásuknak élnek. Délelőtt napos kis és szeles idő várható, de napközben az északi szél végig mérsékelt marad. Délig 26 fokig melegszik fel a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyogcsípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhes ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk, 8 perccel egészen pontosan. Augusztus 23-a van, a Bencék a névnaposok. Ő pedig Minelli, mert hogy na, hogy továbbra is nálunk szólnak a legnagyobb kedvencek. Ez a Rám Pám Pám, szép reggelt!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Hey, ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most viszont egy picit lassulunk, de egy szenzációs dalt választottam, rég hallottuk. Wiz Khalifa, Charlie Puth és a See You Again.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az időre talán a mai napon a legjobb jelző az, hogy változékony, de azért továbbra is nyárias. Hát esőre viszont nem kell készülni. Igazi mai slágerekre viszont igen, a hírek után Meghan Trainor és az All About the Bass, amit indítok. Because you know I'm all about that bass, no trouble.
1: I'm all about that bass, no trouble. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern, karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Salamanca követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi főváros jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A szárazság miatt katasztrofális almatermés várható idén. A DKV Plusz járatokat is indít ma. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Fél évszázada nem volt ilyen rossz almatermés Magyarországon. Már a tavalyi év is történelmi mélypontot hozott a hazai almatermesztésben. Az idei kilátások azonban még kedvezőtlenebbek. Az Almatermék Tanács friss előrejelzése szerint mindössze 135 ezer tonna alma teremhet Magyarországon, ami legalább 50 éves mélypontot jelentene. A szárazság miatt ráadásul az almák mérete is kisebb lehet a megszokottnál. Az üzletekben egyelőre nem kell jelentős drágulásra számítani, mivel az európai raktárakban még maradt a tavalyi termésből. Az Almatermék Tanács szerint azonban jövő tavaszra már olyan alacsony szintre csökkenhetnek a tartalékok, hogy a számottevő áremelkedést hozhat. A Lidl a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve visszahívja a szeptember 14-i szavatossági idejű Milbona High Protein csokoládé ízű puding 200 g-os kiszerelését, mivel a termékben baktérium jelenlétét mutatták ki. A hatóság kéri, hogy ne fogyasszák el a terméket, és nyomon követi a visszagyűjtött termékek további sorsát is. A BMW gyár termeléséhez igazodva ma a meghirdetett menetrenden felül pluszjáratokat is indít a DKV a 71-es, a 72-es és a 73-as vonalakon. A nagyállomásról 71-es járat 22 óra 48 perckor, a 71H jelzésű 23 órakor, a 72-es járat pedig 22 óra 56 perckor indul majd. Ezen kívül a Zégner térről 73-as pluszjárat indul majd 22 óra 46 perckor. A Nagyerdőn a Békástónál is tart még a Beer by Lake. A rendezvényen hazai és nemzetközi kézműves söröket lehet kóstolni. Szakértők és gasztrobloggerek vezetésével tematikus sétákon lehet megismerni a különböző sörtípusokat és sörfőzdéket. Ezen kívül sörpong és kvízek is szerepelnek a programban. A labdarúgó Magyar Kupában lép pályára ma a Deac. A második fordulóban a Pest vármegyei másodosztályú bajnokságban szereplő Kartal vendége lesz a Debreceni Egyetem együttese. Sándor Tamást, a Deac csapat kapitányát hallják.
2: Nem arra számítunk, hogy sétagalop lesz, nyilván nem tudjuk, hogy milyen pályájuk van, milyen erőt képviselhetnek, de nekünk a saját játékunkat kell játszani, meg ugyanilyen elánnal belemenni, mint hogyha egy NB1-es csapat ellen játszanánk. Tehát igazából akkor úgy érzem, hogy nem lesz probléma.
1: A találkozó ma délután 4-kor kezdődik a Kartali sporttelepen. Délelőtt napos kis és szeles idő várható, de napközben az északi szél végig mérsékelt marad. Délig 26 fokig melegszik fel a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Hét, még van egy nap a hosszú hétvégéből, szóval élvezzük ki. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában is hozom a legnagyobb kedvenceket. Most például egy olyan dalt, ami egy csomó rekordot megdöntött. Például az első héten a megjelenése után a legtöbbet streamelt dal lett, utána a leggyorsabban 112 nap alatt egyébként ez érte el az 1 milliárdos streamelést. Mindemellé pedig azóta is a 100 legtöbbet streamelt dal között van. Mondjuk úgy, hogy nagy kedvenc. Miley Cyrus és a Flowers, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát ez oda hozott egy kis fesztivál hangulatot, így 6:45-kor. Tudom, picit korai, de azért kell ez, mert hogy van még ebben a nyárban fesztivál tartalom. Jövő héten a Rádió 1 utazik Szegedre. A Szegedi Ifjúsági Napokra, ahol két helyszínnel is várunk majd mindenkit. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, most Lóitól a Get Lucky, amit indítok.

0: rádió egy csak igazi mai sláger megy, a legfrissebb infok után is, konkrétan azt az énekesnőt hozom, akit nagyon sokáig nem hagyott a kiadója énekelni, mert hogy nagyon jó dalszerző volt, egy csomó nagy slágert írt különböző előadóknak, többek között Eminemnek és Rihannának is, és amikor azt mondta, hogy ő is énekelne, attól féltek, hogy ez majd a dalszerzés rovására megy, hát nem ment. És milyen jó, hogy énekel, mert hogy óriási kedvenceket készít Bibi Rexa, aki a hírek után a Faithless dallal és a New Religion-nel érkezik mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sárga helyett fehér falak várják a józsai diákokat idén. Babasimogató önkénteseket keresnek Debrecenben is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A nyári szünetben a Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében zajlanak kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák. A Józsai Lórántfi Zsuzsanna általános iskolában idén már nem sárga, hanem fehér falak között tanulnak majd a diákok. Azonban nem csak a falak újulnak meg. Az átfogó felújítás részeként kicserélték a régi tantermi ajtókat, a tornaterem tetőszerkezetét pedig teljesen felújítják. A kivitelezés egy régóta visszatérő beházásra nyújt megoldást az iskolának, ami során megújulnak a fagerendák és a csatorna rendszer is. A felújítási munkák várhatóan augusztus végén fejeződnek be. Cifra Ildikót, az iskola igazgatóját hallják.
2: Én abban bízom, hogy mindenki látja, hogy ez egy nagy felújítási munkálat, hogy ebbe az én kollégáim és a fenntartó is mindent beletett, és tényleg szívvel lélekkel azon van mindenki, hogy itt a tanuló gyerekek nagyon jól érezzék majd magukat, és úgy gondolom, hogy megérdemelnek egy szép környezetet.
1: Néhány napja elindult az önkéntes babasimogatók jelentkezése, akik a szükséges kiválasztás és képzés után rendszeresen vállalnák, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt babák se legyenek hosszabb időre, biztonságos emberi kapcsolódás nélkül. Az érintők önkéntes babasimogató program szervezői országos hálózatot szeretnének létrehozni, amihez 4500 felkészített önkéntesre van szükségük. A kórházak teljes listája, köztük több debrecenivel, a Dehíren található. A Dósanádor téren este 7 órától a Quest Brass Band ad koncertet, majd 8:30-tól a szabadtéri moziban Ahogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet vetítik. Busz és személyautó karambolozott a 4-es főút Ebes és Debrecen közötti szakaszán, a 214-es kilométer szelvénynél. A balesetben többen megsérültek. A személygépkocsi vezetője olyan súlyosan, hogy a helyszínen életét vesztette. A buszon összesen 68-an utaztak. Ezen kívül kis teherautó és személygépkocsi ütközött össze szombaton reggel Debrecenben, a Leiningen utca és a Lázár utca találkozásánál. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a járműveket és lezárták az utat, ezért az erre közlekedő buszok sokáig terelő útvonalon közlekedtek. Délelőtt napos kissé szeles idő várható, de napközben az északi szél végig mérsékelt marad. Délig 26 fokig melegszik fel a levegő. Délután eleinte felhős lesz az ég, de aztán ismét kitisztul. Még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 28 fokot.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és akkor most egy jó kis nyugat-európai kollab, Angliából a Swiss Disco, Hollandiában Sam Feld, és mellettük még a holland-marokkói Rehab. Na ők jönnek most az aktuális kedvenccel, az igazi mai slágerek között ez a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en picivel 3/4 hét előtt.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem tegnap este mindenki ránk figyelt, mert hogy 6 órától 7 óráig élőben mixelt nálunk a stúdióból a világhírű Blond is. Hát valami szenzációs élmény volt, és még egy picit most is ennek a hatása alatt az ő igazi mai slágerét választottam. Blond is, Lovers on the Dance Floor, ez jön már is a rádió egyen. Szép reggelt!

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jó kis órát zártunk, és milyen jó kis órát indítunk mindjárt. A hosszú hétvége negyedik napján pár perc és Hypaton érkezik. Az igazi mai slágerek között az Out of My Head Norma Jean Martinnal közösen, aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111. Szép reggelt, jó hétvégét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Élő közvetítés Paksról a turbina újraindításáról. Hétfőn érkezik a 100 000 forintos támogatás első részlete. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Az építkezések és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a Bártnál hamarabb indulhatott újra a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának 6-os turbinája. Magyar Péter miniszterelnök tegnap este 8 órakor a helyszínről jelentkezett be élő adásban a közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy pontosan egy hónappal az első turbina lekapcsolása után fog újra teljes kapacitással termelni a Paksi atomerőmű. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete a rászoruló családoknak, és a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. Az összeg második 50 000 forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok egy olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. A rászorulóknak a két részletben érkező összeget nem kell igényelniük, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult. A Debreceni Tankerületi Központ harmadik éve szervezte a névnyitó konferenciát, ahol értékelik az előző tanév eredményeit, valamint megvitatják az új tanév kihívásait. A szakmai rendezvényen Csák László országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Oktatási Bizottságának tagja is részt vett.
2: 16 év után az oktatás fontosságának megfelelően újra van oktatási minisztérium Magyarországon. A minisztériummal közösen azért küzdünk, hogy egy még jobb oktatási rendszer építsünk.
1: A Klebelsberg központ is átszervezés előtt áll, erről Sinka Edit a központ elnöke beszélt. A cél az, hogy az intézmények visszakapjanak annyi önállóságot, amennyi segíti az eredményesebb működésüket. Szeptemberben több mint 19 000 tanuló és csaknem 2 000 pedagógus kezdi meg a következő tanévet a Debreceni Tankerület intézményeiben. Pap László polgármestert hallják.
3: Debrecen évszázadok óta iskolaváros, az oktatás és a tudás egy nagyon fontos magyarországi központja. Ma is olyan erős oktatási rendszeren rendelkezik, amelyben a tankerületi, szakképzési, egyházi és felsőoktatási intézmények, valamint szakmai közösségek együtt formálják fiatalok és ezáltal országunk jövőjét.
1: A tankerületi tanévnyitó konferencián köszöntötték a nyugdíjba vonuló intézményvezetőket és azokat a pedagógusokat is, akik évtizedek óta a hivatásuknak élnek. Délelőtt napos kis és szeles idő várható, de napközben az északi szél végig mérsékelt marad. Délig 26 fokig melegszik fel a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, már 7 óra után járunk, és Ed Sheeran jön, aki néhány nappal ezelőtt hivatalosan is bejelentette, hogy nagyon komolyan dolgoznak egy 2027-es világkörüli turnén, amiben Európát is érintik majd. Az okés, az rendben van, ez meg a nagy kedvenc tőle, a Camera City remixében, ezt indítom már is, szép reggelt, jó hétvégét!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Rádió egy DJ-t hozok, Regán Lilit, aki jövő héten utazik Szegedre, mert hogy ő is felép a Rádió Stage-en, vagyis hát mit beszélek, Stage-en, mert hogy a szegedi ifjúsági napokon két helyszínnel is várunk mindenkit, és természetesen Regán Lilivel, aki most az igazi mai slágert hozza, ez a Heal Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 26-a és 30-a között Debrecenben újra a nagy templom előtt felállított arénában láthatjuk a világ legjobb 3x3-as kosárlabdázóit.
3: Először az U21-es magyar válogatottnak szurkolhatunk a Nemzetek Ligájában, majd a világ legjobb női és férfi csapatai következnek a Women's Series és a World Tour Masters pénzdíjas sorozataiban.
2: A mérkőzésekre a belépés ingyenes.
3: További információk a debreceni-sportcentrum.hu/3x3-as weboldalon.
4: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
5: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma estig még tart a Galiba Fesztivál és a Botanika Expo. Bíborfehér és szilvafácska a debreceni cukrászdákban is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Kölcsei Központban ma délelőtt 10 órától este 8 óráig várja még a Botanika Expo az érdeklődőket, ahol a kertészkedés és a fenntartható életmód van a középpontban. A debreceni virágkarnevál egyik legzöldebb helyszínén inspiráló előadások, interaktív workshopok és családi programok várják az érdeklődőket. 11 órától Szászi Róbert az erdős puszta varázslatos növényvilágáról tart előadást. 3 és 5 órától a Táncol a Város programsorozatban a helyi tánccsoportok tartanak bemutatót a Botanika Expón. 4 órától Dúzs László a regeneratív mezőgazdaságról tart előadást, majd 6 órakor interaktív bemutató kezdődik, Kertek zenéje címmel, amiből kiderül, hogy válnak a növények elektromos jelei zenévé. A Galiba Gyermekfesztivál a régi Városháza udvarán délelőtt 11-kor a Vitéz László Malombonyodalom című báb előadással folytatódik. Ezen kívül délután 2 óra 20 perctől mini Táncol a Város program következik, 3 órától pedig ringató lesz Szűcs Anikóval. 4 órakor élő népmese kezdődik, fél öttől pedig Kárász Eszter Éjszaka a hangvillában című zenés műsora várja az érdeklődőket. Idén a Bíborfehér Fantázia nevű torta lett az ország tortája, amiben kötelezően rögöstúrót vagy tejfölt kellett felhasználniuk a versenyzőknek. A Magyarország cukormentes tortája verseny pedig idén a szilvafácska nyerte. A tortában rétegről rétegre bontakozik ki a zamatos szilva, a dió és a tejcsokoládé íze, aminek harmóniáját egy könnyed fahéjas musz fogja össze. Tisza Évát, a Melancs cukrászda tulajdonosát hallják.
3: Minden évben nagy érdeklődéssel várják a vendégek az ország tortájának megjelenését. Természetesen mi is készülünk, hogy 20-ától a bíborfehér és a szilvafácska torta üzletünkben megkóstolható legyen.
2: A Magyar Cukrászipar Testület idén már 20. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt a Nemzeti Ünnep alkalmából. A nyertes tortákat pedig csütörtöktől már országszerte 500 cukrászdában lehet megkóstolni. Délelőtt napos kis és szeles idő várható, délig 26 fokig melegszik fel a levegő. Délután eleinte felhős lesz az ég, de aztán ismét kitisztul. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de továbbra is mérsékelt marad. Még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 28 fokot.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, holnap pedig visszatérnek a Szabiból és reggel 6-tól élőben lesznek itt a stúdióban, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek egymás után, most a legújabbat Shakirától hozom, ez a Die Die, Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét és jó rádiózást a rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egyre nagyobb az érdeklődés a nálunk nemesített akác iránt. Csak 6 ponttal kaptak ki a lokis lányok a Győrtől. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Magyarországon nemesített turbó obeliszk akácfajták iránt egyre nagyobb a nemzetközi érdeklődés. Az Egyesült Államokban már értékesítési megállapodást is kötött a Sylvanus Forestry Kft. A budapesti székhelyű vállalat szerint több ország is érdeklődik a génmódosítás nélkül több évtizedes természetes szelekcióval létrehozott fajták iránt. A cég egyébként több európai ország beszállítója. Az Egyesült Királyságban kutatásfejlesztési programban vesz részt. Szaúd-Arábiában hamarosan, Dél-Koreában pedig már az év elején végeztek próbaültetést.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Modernebb, átlátható felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, még a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére. De a fejlesztés a jövőben is folytatódik, ezért a DV Parking ügyfélszolgálata készséggel fogadja az észrevételeket és javaslatokat a további fejlesztés céljából.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Nagyszerű első félidőt produkált a DVSC Skyline, a világ egyik legjobb csapata a győri Audi Eto ellen, és a folytatásban is derekasan küzdött a csapat a harmadik Kerman IT Kupa fináléján, de végül 37-31-re a győriek legyőzték a lokis lányokat. A kupát tehát a Győr nyerte, a harmadik helyet pedig a Podravka érdemelte ki a Cerven az Zvezda legyőzésével. Keleti derbit vív a DVSC a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában ma. A debreceniek a Kisvárda otthonában lépnek pályára. Dénes Vilmos taloki játékosát hallják.
2: Ez egy különlegesebb lesz, hiszen mióta én itt vagyok, és szerintem a srácoknak is ez az első olyan meccs, amikor egy hetünk van felkészülni egy meccsre. De mindenképpen győzni megyünk, hiszen azt gondolom, hogy Kisvárdánál jobb játékerőt képviselünk, és haza kell hoznunk a 3 pontot.
1: A mérkőzés ma délután 17:30 kezdődik a Várkerti stadionban. Délelőtt napos kis és szeles idő várható, de napközben az északi szél végig mérsékelt marad. Délig 26 fokig melegszik fel a levegő, még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 28 fokot.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna, Júli, Sülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs!
5: Micsoda család!
4: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
6: Reggeli műsor!
4: Balázsék Extra!
7: Hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel! Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni, nekem megmarad a tiszta lappal kezdés az életem majdnem összes terén. Ezt vállaltam, amikor belevágtam.
8: Nem érzem szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
7: Aha.
8: Hát ugye? Van, persze, igen. Hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azzal úgy kicsit fel is oldozza saját magát. Hát figyelj, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
7: Igen. A haver az... barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van. Annyi.
8: De én a szerelem ez... az meg ilyen.
7: Igen, de hogy
8: válogatás.
7: Van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz-e vagy nem. Mindig van az
8: a
7: első...
8: A szexben van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
7: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te, én is úgy néznék, de haver nem.
6: Vagy... De hol ismerkednél máshol?
7: Egyébként igen. Annyi szingli nő van, nem áll haverod saját levarrod azért.
8: De vele lettél szerelmes, hát ne hallod.
7: Mindig van egy pillanat, ahol még megállhatsz.
8: Nagy beszélgetések vannak lelki kötődés. A lelki kötődésben nincs megállás, a szexben van.
7: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékelésre rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
6: Szerelem van.
7: Jó, hát szerelem van. Meggyőzhető vagyok. Akkor mi?
8: Akkor oké.
7: Akkor oké. Szeretném meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
8: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
6: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
8: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
7: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás dicsekvés. Be nem mondjátok a nevet. Azt mondja, oldozzatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam neki, segítsetek.
8: Hát nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal, hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
7: Igen.
8: Tehát ezt magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
7: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Ja. Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom, majd egyszer, alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
6: Hát de ha sohasem volt jó viszonyatok.
8: Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit.
7: Megcsinálod.
8: Nincs családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
7: Nincs
6: persze,
7: ez ebben.
6: Kikopnak egyébként az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkismeret.
7: Aztán meghal.
8: Aztán ott hagyod.
6: Aztán meghal. Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
7: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyád be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, tehát ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehetne pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
8: Igen, de azzal sem büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki
7: fogadásod. Így van, be kell menni, ott voltál.
8: Ott voltál, igen, lett
7: így van. Igen. Két barátom két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Oldozatok fel, mert ha ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. Ez a sztori érdekel, azonnal csörögjünk
8: fel. Hogy csinálod?
7: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeljetek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
6: Na miért?
7: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak gimiből, meg általános iskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal mi testvérek vagyunk. Tehát, hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, hogy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni, ráadásul két nem barátod, két felesége, igazi gané vagy. Igazi
8: és
7: gané.
8: Itt még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
7: Igen, ugye, nem vagy barát.
8: Hogy itt egy egyszerű szex van.
7: Nem vagy a barátjuk, és remélem kiderül.
6: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
7: Már melyik párkapcsolat
6: döglődik? Hát, ha a barátodnak a
7: Nincs. Nincs feloldozás. Nem. Egy barátnak a feleségére nem mér. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, hogy figyelj, én elváltam az exem, gyárt, csináltak, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy de ne haragudj, haver, nektek döglődött a kapcsolatodok. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
6: Segít pontot tenni a A végére.
7: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Hú, gyerekek, de durva.
8: Ez kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
7: Hát de... itt egy megoldás van.
6: Le kell csapni a barátod csajára.
7: Menj rá, nem létező barátod, nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg? Nincs bűnöd.
6: Hát inkább csak ventilált.
7: Csak ventiláltam. Tinder.
6: De figyelj, lent.
7: Rossz lányok. Valamit csinálj.
6: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
8: Igen, hát, de hány éve van
7: 37 lent? Éve ott
8: nem
7: van.
8: Tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
6: Tehát most mit mondasz neki?
8: Hát igaz, pszichológust, tudom? Vagy nem tudom, valamit.
7: Ez kemény, ez erre nehéz útvonal, igen.
8: Párom kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
6: Na, itt álljunk
8: azt
6: meg.
8: Igen, majd erre, várj, visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte, ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot. Két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál. Az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
6: Tehát a gép...
7: Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Érted? Egyrészt nem veled a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, mibe van?
8: Na ezt akartam kérdezni.
7: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
6: Érted, és hogy fantáziálta esetleg a kolléganőjére.
7: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak
6: de
7: emberek? Te jó Isten!
6: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rákötik a poligráfot.
7: És a fölismerül, miért mész el? Hát. Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú?
8: Na.
7: Tehát miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráfvizsgálatra? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Na. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. A szomszéd srác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
6: Kis gazolás közben nyöszörök?
7: Igen.
6: Tedi le a kumpli bogarat?
7: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 hónaponta találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezünk az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
8: Ha? Most még.
7: Mondjuk ahhoz friss házasság azért mind a kettő.
8: 2 év.
7: Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem. Az...
8: Na, ugye véleményes legalábbis.
7: De miért nem vagytok együtt, inkább is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket. Oldozzatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle érni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújnyak nektek, pedig tényleg szívesen írnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
6: Nincsenek kilengések.
7: Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, azóta állandóan gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Ha nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Hú, az milyen nehéz, tehát, hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél és a szemedre veti, az nem szép.
6: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
7: Abszolút.
6: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
7: Nyilván, igen.
6: Hogyha volt
7: igen.
6: Egy ilyen combos múlt.
7: Igen. Két gyerekes anyuka vagyok, néha azt mondom este a férjemnek, hogy túlóráznom kell, pedig nem. Nem csinálok semmit, csak kocsikázom, és közben megvárom, hogy megfürdesse, és megvacsoráztassa a két gyereket. Oldozzatok fel, nem minden nap csinálom. Tök igazad van, semmi baj nincs
6: egy
7: vele.
6: Egy kis én idő.
7: Semmi baj jár. Nincs vele. Nem vagy rossz
8: és
7: anya.
8: És közben a feleséged otthon egyedül szenved a gyerekkel.
7: A férje.
8: Az is.
7: Szenvedjen.
8: Hát milyen anya vagy te?
7: Szenvedjen, tök igazad van, menjél, autózzál, semmi baj nem lesz a gyerekeknek, a férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó.
6: Hát és egy kicsit... heti öt alkalom ezt ő csinálja, és azt a kettőt.
7: Igen. Mikor hétből hetet autózol, picit erős, de...
8: Ott kezdjek gondolkodni.
7: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkiismeretlen. Ha már lógsz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
6: Van egy dilemma.
7: Semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni. Kiértétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, tehát most ha 40 éves lennél, azt mondta, nem lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, ez 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
8: Ma már ez nem egy csoda, hogy abszolút. Valaki 35 után szül. Sőt.
7: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondta, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy... És az sem baj, ha végsem nem. Egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szülsz.
6: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatalember, aki megcsinálja a számom fiatartó?
7: Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani a párommal, mert beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett. Soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatás, srácok. Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyuglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
8: Hát ha megbeszéltétek.
6: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
7: Na látod, itt van. Igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is jó egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül? Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Az, hogy a gyereked nyuglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De nincs ezzel baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell jobban átkozni magunkat mindenért, mint amennyire az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg.
6: Tehát, hogy... Nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
7: Nem vagy ettől rossz anya.
6: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
7: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a Jónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma Jónás van, Balázséknál, ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sárga helyett fehér falak várják a józsai diákokat idén. Baba simogató önkénteseket keresnek Debrecenben is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A nyári szünetben a debreceni tankerületi központ 38 intézményében zajlanak kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák. A Józsai Lórántfi Zsuzsanna általános iskolában idén már nem sárga, hanem fehér falak között tanulnak majd a diákok. Azonban nem csak a falak újulnak meg. Az átfogó felújítás részeként kicserélték a régi tantermi ajtókat, a tornaterem tetőszerkezetét pedig teljesen felújítják. A kivitelezés egy régóta visszatérő beházásra nyújt megoldást az iskolának, ami során megújulnak a fagerendák és a csatornarendszer is. A felújítási munkák várhatóan augusztus végén fejeződnek be. Cifra Ildikót, az iskola igazgatóját hallják.
2: Én abban bízom, hogy mindenki látja, hogy ez egy nagy felújítási munkálat, hogy ebbe az én kollégáim és a fenntartó is mindent beletett, és tényleg szívvel lélekkel azon van mindenki, hogy itt a tanuló gyerekek nagyon jól érezzék majd magukat, és úgy gondolom, hogy megérdemelnek egy szép környezetet.
1: Néhány napja elindult az önkéntes babasimogatók jelentkezése, akik a szükséges kiválasztás és képzés után rendszeresen vállalnák, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt babák se legyenek hosszabb időre, biztonságos emberi kapcsolódás nélkül. Az érintők önkéntes babasimogató program szervezői országos hálózatot szeretnének létrehozni, amihez 4500 felkészített önkéntesre van szükségük. A kórházak teljes listája, köztük több debrecenivel, a Dehíren található. A Dósanádor téren este 7 órától a Quest Brass Band ad koncertet, majd 8:30-tól a szabadtéri moziban a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet vetítik. Busz és személyautó karambolozott a 4-es főút Ebes és Debrecen közötti szakaszán, a 214-es kilométer szelvénynél. A balesetben többen megsérültek. A személygépkocsi vezetője olyan súlyosan, hogy a helyszínen életét vesztette. A buszon összesen 68-an utaztak. Ezen kívül kis teherautó és személygépkocsi ütközött össze szombaton reggel Debrecenben, a Leiningen utca és a Lázár utca találkozásánál. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a járműveket és lezárták az utat, ezért az erre közlekedő buszok sokáig terelő útvonalon közlekedtek. Délelőtt napos kis és szeles idő várható, de napközben az északi szél végig mérsékelt marad. Délig 26 fokig melegszik fel a levegő. Délután eleinte felhős lesz az ég, de aztán ismét kitisztul. Még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 28 fokot.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Hol volt a lányod? Mit valahol volt a lányod? Mi történt?
6: Nem a lányom barátnője mesélte, hogy hát a lányom az most lesz majdnem sokára 18 éves, de hogy a környezetében egyre többen töltik be a 18. életévüket, és akkor ezt illik ilyen nagy körülmények között ilyen megadni a módját. Na. És egy ismerős mesélte, hogy Budán béreltek ki a kis csapatnak, az ünneplő csapatnak, a 18 éves csapatnak egy budai villát, 2 szintes, lixi-luxi, de olyat, hogy kézzétek, az alaksorban feszített víztükrőmedence volt, szaunával, 2 emeletes.
5: Wow. Ha mégis csak 18 lett a gyerek, na.
7: Több, csak azért, meg kell ünnepelni.
5: Hát azért ezt meg kell ünnepelni.
6: Több hálószobás, és tudod, így leesett az állam, hogy atya úristen, mik mennek itt, tudod. Tehát
7: de velészt egy napra ki lehet bérelni.
6: Ki lehet bérelni.
7: Tartasz egy bulit, a túlhevült fiatalok belehánynak a medencébe, akár, és azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, viszlát.
6: A 22-25 18 éves félrészek kamasz nem a te házadat amortizálja le, hanem akkor fogják magukat, és kibérelnek erre egy budai villát, és akkor ott megy az őrültködés.

0: Adnak egy budai villát, egy estére, két
1: igen,
0: kiló?
1: Igen. És olyan, hogy ott tudsz aludni, tehát hogy nincs az, hogy este haza kell valahogy csatangoljál, nyilván megveszik az ételeket, az italokat előre, és akkor ott ők így bulizgatnak. És tudod, hogy fogtam a fejem, hogy atya úristen, 18. születésnapra 220-ért bérelni egy budai villát, amikor mondtam, hogy na, akkor fogd meg a söröm, hogy akkor, amikor a gyerekek picik voltak, akkor mi rendszeresen vittük őket ilyen ugrálóvárakba születésnapozni. Több születésnapot is tartottak ott, a fiamnak meg a lányomnak is volt, és nem emlékeztem már az árra, azt tudtam, hogy már akkor sem volt túl kevés, de most képzétek el, hogy egy darab gyereknek egy 3 órás ilyen születésnapi buli, amiben van egy darab 3 kancsó üdítő, egy hot dog, meg egy szelet sütemény.
0: És csak hogy egészséges sejjünk. Csupa vitamin, igen. Az összes hú de hangzik.
1: És 3 órás ugrálás, mit gondoltok, mennyibe kerül per fő?
0: Per fő, 3 óra kibéreld ezt az ugrálóba azt?
1: Hát nem béreled ki, mert ugye ez egy helység, tehát vannak ezek, aha, a parkok, ahova
0: 15 000.
1: 12 500 forint per fő gyerek, aha, 3 órára. Tehát ez azt jelenti, hogy ha eljön a 10 kis haver, óvodások haver,
0: akkor a 120-ba.
1: Az egy 120-oska elment arra, hogy a gyerek mondjuk 5 éves lesz.
0: Hát inkább egy illa 18 évesen egy medencével, mint a ugrálóvár, vagy más a korosztály nyilván. Mi történhet ott a bulin? Érted? Ha valaki ezt kapja a szülinapjára az anyjától, meg az apjától, hogy jó, oké, kiveszek neked egy villát, és akkor érezzétek jól magatokat. Hát, mi lehet,
2: várj,
0: ott?
2: Akkor még ott a plusz kaja pia, mert azt biztosítanod kell. Na, tehát az a kettő, az már mindjárt.
0: De igazuk van, szóval, hogyha van pénzed, és megteheted, és két választásod van, hogy vagy szétverjék nálad a lakást, vagy elmenjenek valahova, ahol széthánynak mindent, és egy szórakozóján, vagy egy ellenőrzött környezetben 2 kiló van pénzed, kifizeted, meghívja 15 haverját, és buliznak egyet. Hát nem tudom, aztán mit ad majd a 20 éves szülinapjára, meg a 22-re, tehát hova emeled a tétet, de valószínűleg ebben a formában ez nem érték, nem pénz. 200 000 kivesszük, és szétzúzzák a villát, nem kell takarítani. Tehát a szülő úgy gondolkodik, hogy ő ezt olcsó megúszza. Nincs takarítás, nincs semmi gondja.
2: Neked nem kell elmenni otthonról, te maradhatsz otthon.
0: Maradhatsz otthon, a gyerek az egy helyen van, a barátaival van, meg ne fulladjon bele senki a medencébe, aztán kész, hogy milyen lesz az értékítélete annak a gyereknek, aki ezt kapja, ez egy más kérdés, hogy az értékrendje aztán mondjuk, milyen lesz.
1: A 18. születésnapra villantották ezt, nem hiszem, hogy ebből a rendszert csinálnak, de ez most egy ilyen nagyot szólt, de az én lányom 5 évesen volt olyan születésnapi zsúrban, ahova limuzinnal vitték el őket.
2: Limuzinna. Az is nagy divat, így van, a nagy hosszú limuzin 5 éveseknek.
1: Mikor meghallottam, mondtál, hogy beültünk egy nagy autóba. Aha, kinek? Egy nagy limuzinba. Biztos valamit rosszul beszél. Nem, ez egy limuzin volt.
0: De miért visz el 5 éves gyereket limuzinna? De mit ad hozzá?
2: Sem,
0: hogy borzasztó
2: sem
0: nagyot villantasz.
2: Ez rólad szól, nem a gyerekednek szól. Tehát 5 évesen az ugráló várat, azt megértem, mert azt szeretik, de hogy ő egy limuzinnal mente valahova, azt nem gondolnám. Ott az lehet, hogy apukáik aztán elmesélték, hogy hát igen, 5 volt a kis Krisztike, aztán tudod, limuzinnal mentek.
1: Azon gondolkodtam, hogy mikor voltam ilyen hiper-szuper luxi, ilyen házi buliban, vagy születésnapon, és rejtem
2: soha. Hát Júli, soha, ugye? A Maldívom.
1: Igen.
0: Sokat változott a világ, mi nem így ünnepeltük a 18. szülinapunkat, de nem akarok ilyen boomer dumát nyomni, hogy persze, mert a mikorunkban, de hát ez most menő, figyelj, vannak családok, akik simán aztánk, persze, 200 000 forint. Nyilván, ha ott is kárt teszel valamiben, azért ugyanúgy ki kell csengetned. De valójában most 10-15-en átjönnek, buliznak egyet. Igen, nem annyira ördögtől való. Tehát tökre meg tudom érteni, hogy most egy szülői pár döntet, hogy a saját kecőjüket hagyják ott, vagy bérelnek egyet. Miért ne bérelni
2: biztos,
0: neki
2: hogy
0: egyet,
2: van
0: nem?
2: Itt egy kaució, amit le kell
0: a kauciót le kell rakni, persze nem tehetnek tönkre bármit. Lerakod a kauciót, és akkor utána rendben van minden, akkor azt visszaadják.
1: Náluk igen. Egyszer volt egy ilyen születésnap. Még szerencsé, hogy 2 fürdőszobánk van.
0: Jó, hogy ti rendeztetek? Hát na, arra nem lennék hajlandó.
1: Elvonultunk otthonról.
0: Ja, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
1: 16. születésnap volt, ez volt az első igazi nagy házi buli, és hát ott mindenki fogta mindenkinek a fejét a WC fölött. Akkor mondták a gyerekeink, hogy ez volt az első és az utolsó.
0: Igen, tudom, erről meséltél, ezt mondtuk is, hogy ezért bátor, hogy bevállaljátok. Mm-hmm. Tehát 15 kamaszt meghívni a saját lakásodba, házadba, hogy hányanak össze mindent, az nem
1: így. Mi elvonultunk, néha elsétáltunk a ház előtt, úgy megnéztük, hogy egybe van-e még, nem még.
0: Igen, és aztán minden.
1: Kint van-e már a rendőrség, de hát ez soha többé.
0: Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
2: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
0: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pústortát és egy orhidát kaptam, nagyon boldog voltam.
2: De itt a másik véglet, taktaharkány óvodai ballagás, limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. a bérelhető.
0: Nagyon kell.
2: Nagyon.
0: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek.

0: Vagy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18-et évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
1: Igen.
2: Ah, na.
1: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
0: Adom.
3: Ha van jacht, akkor majdre.
0: Igen, nincs ezzel, vagy igen. 18 évesen rágyújthattam egy helikorra pofon kísérletében a szülőknél. Pestiek írja valaki, igen. Egyébként biztos, hogy sokan tapasztalnak ilyet, tudod, hogy elmennek egy olyan ronyrázó buliba, vagy óvodai buliba, iskolai buliba, szülinapra, de itt mit csinálsz? Engeded a gyereket, hát menj át. Ha most a másik szülő limuzinba ülteti, vagy meghívja egy villát bérel a gyerekének, hát menjen el.
2: Igen, csak te utána mit mondasz, hogyha utána ő is azt mondja, hogy apa, voltunk 3 hete a izénél, hogy nekem lesz a születésnapom, mi is csináljunk valami aha. ilyet. Akkor azt mondod, hogy hát tulajdonképpen a mi értékrendünkkel ez nem egyezik, kicsim, vagy A, B, nem tudjuk kifizetni kicsim. Szóval, hogy ezen a az 5 évesnek a limuzin szerintem tök föl.
0: Az 5 évesnek a limuzin, nem, persze, az nyilván nem. De 18 éves gyerek egy ilyen szülőben abba becsöppen, addigra kész van a gyerek. Megvan az értékrendje. Te átadtad, amit át tudtál, nem? Elmegy egy ilyenbe, vereti egy bulizik egyet, jól érzi magát haverokat, tök jó, oké, kibéreltek ez egy pénzes osztálytársának egy villát. De ugye nem érzem annyira úgy durvának, hogy ettől, nem tudom, a másik 18 éves ez majd azt látja, hogy nekünk ez így kellene. Ebben a formában aha. nincs meg. Addigra, hogy nagyjából te úgy felkészítetted. Tudja az értékrendet, átadtad, látja, hogy ti milyen státuszban, milyen anyagi körülmények között vagytok, az vagy megbecsüli, vagy nem, vagy többet akar, vagy kevesebbet, de úgy nagyjából felkészítetted mindenre. Hát 18 évesen ez már nem nagyon deformálja a személyiséget semmilyen szinten.
1: Meg 18 évesen egyébként egy ilyen villabérlés sem feltétlenül ördögtől való, tehát hogy nyilván nem csinálnak ebből a rendszert. Nektek volt gyerekkoratokban zsúrotok?
0: Gyerekben, mert ilyen lakótelepi, persze, elmentél, meghívtak az egyik óvodai osztálytársad, iskolai osztálytársad, csak a kis szobában, padlószőnyegen, nem tudom. Koktélkré keresztetek, és baromi boldogok voltatok, hogy 4 fajta halacskásat lehet megkóstolni. Tehát, hogy nagyjából, nagy, tudod, koktél csak szilveszterkor, és csak zsúron, azért a koktélkré kereszt, nem nyúltunk akármikor.
2: A születésnapi buliba kented a vajas kenyeret, rá egy szelet parizer, meg a egy piros aranycsöp. Jó napot kívánok, kész, ez volt a catering.
0: Meg is becsülted, ami volt. Meg is becsülted, igen.
2: Jó volt,
0: igen.
1: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
0: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapatosra kirohantál, és senki nem hozzád jön.
1: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keksz,
0: nyomorúságos, illetve akkor tök jó, ez volt. Ez volt.
1: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna 10, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő
0: igen,
1: jött
0: ő volt az, aki szintén azt gondolt, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, és eljött a buliba, majd ott szeret, és ott álltatok ketten.
2: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni?
0: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első.
1: Az ajtó.
0: Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelé, még elfogja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált egy jobb kedvedet, és azt mondja, gyere, kóstold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egy szemfiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
1: Igen, figyelj.
0: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
1: Nem,
0: ez nagyon szomorú ez a történet.
1: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
0: Jézus, nagyon... meg így elmondva is borzongok. Elmondva is borzongok.
1: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
0: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdeteríteni. Gyere, nézd meg, megmaradt az egész torta. És kiderült, hogy miért jöttek el? Tehát meg volt, hogy...
1: Figyelj, ez már így nincsen meg. Tehát így mindenkinek volt jobb dolga, és akkor így, hát így nem voltam így napirendet. Aznap. Hát,
0: de... Gondolom, utána azért nem sütötted el minden évben.
1: Nem.
0: Egy pár évre pihentél a születésnapi bulika.
1: Mondom, ezt az egy alkalmat sikerült kísírni, és akkor utána anyám azt mondta, hogy de hát látod, hogy
2: igen, minek úgy se jössz.
1: Neked
2: igen.
1: Minek.
0: De vannak hasonlók, az én születésnapomra 2 gyerek jött el, azok is a végére. A mai napi felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött el ide. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott. Megváltozott a világ így ebből a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülinap, hétfő meg mentem érettségizni.
1: Én sem emlékszem olyan.
0: Nekem sincs olyan meg.
1: Óriás.
0: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk vala kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. Igen. Mi is béreltünk egy ilyen villát, soha többet nem mehetnek oda fiatalok. Fűnyíró áztetőn, szobrok a medencébe, pingpongasztal eltörve. Kár volt rendesen. Hát ezt valószínűleg a szülők a kaucióba, akkor ezt befizetik. Igen, igen.
1: Tessék, mi a Horányi árnyas tábort béreltük ki a lányunk 18. születésnapjára, 120 ezer forintot kóstált.
0: Ott azért mondom, hogy a 2 kiló az ma már egy születésnapra nem tűnik annyira vészesnek. Júli könyve születésnaptól a tűzfali.
1: Egy sikeres élettörténete.
0: Igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat, azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Máshogy, más világ volt. Más világ volt, igen. Már sírok is, Júli történetén ére valaki. Fú, de látom ezt. Fú, nagyon látom. Igen. Sose volt ennyi barátom, 3-4 max, esküvőmben 12 vendég volt a családdal együtt.
1: Szűk családi körben.
0: Ő valószínűleg az egyik, aki nem jött el a születésnapi bulira, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívom volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
1: Jaj, az is milyen szavarú.
0: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire megmarad, állsz, ez mennyire megmarad. Nyílik az ajtó, és belépsz kalózi elmeze, nem? Nyugi Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én gizikülte nekünk. Én ballagásra 4 köbméter betont kaptam, hogy lebetonozzuk a garázst.
3: Gyönyörű ajándék.
0: Igen. Nekem nyáron van a szülinapom. A családban az volt mindig a duma, hogy mindenki nyaral, ezért soha nem tartottunk születésnapi partit. Azért ezek milyen kemény mondatok, milyen toxikus mondatok. Ne haragudj, nem lesz szülinapi polit. Mindenki nyaral, tudod, elutaztak, nem tudunk itt meghívni.
1: Is. De itt van a másik. Január 3-án van a születésnapom, mindig elfelejtik. Tünde.
0: Igen. 2 hét múlva lesz 30. születésnapom. Egyelőre senki nem ér rá. Miki küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi olyan szegények voltunk, hogy a 18. szülinapra se tellett. 18. szülinapom este a mentő vitte, mert a szívemben probléma volt, a faluba az a hír járta, hogy terhes vagyok és visznek szülni. Igen.
1: A 18-at a nagyrédei borozó táncos rúdján ünnepeltem, srác vagyok.
3: Hát jó, ez hát teljesen korrekt.
0: Igen. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
1: Tehát
0: ha a Júli történetét lehet fokozni, hogy egyedül söpri a konfetit, és engedi le a lufikat, és az anyja közben eszi a citromos tortát, itt hát van a mindenfivő.
1: Hát nem is eszi, mert hogy anyja nincs is otthon, mert nem
0: kérdezik. Nem, a tiéd azt mondja, hogy ha nálad ezt lehet fokozni, akkor ő az, aki egyedül van, és az anyja sincs otthon, mert elfelejtett, és
3: mennyire
0: nem vett ki szarőt.
3: Mennyire nyomorultnak érzed magad, nagyon. Hogy a saját anyád is.
0: Nagyon. Szerintem ez az, ami egész életedben bennmarad. Ott állsz nyomorultul, senki, de akit meghívtál, senki nem jön, és az anyád sincs otthon.
1: Ősz a konyhában, a viaszos vászon terítős asztal mellett. Fel nagyon. Van tisztítva, mindent, itt
0: nagyon, nagyon, nagyon kemény.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
13: Augusztus 26-a és 30-a között Debrecenben újra a nagy templom előtt felállított arénában láthatjuk a világ legjobb 3x3-as kosárlabdázóit.
14: Először az U21-es magyar válogatottnak szurkolhatunk a Nemzetek Ligájában, majd a világ legjobb női és férfi csapatai következnek a Women's Series és a World Tour Masters pénzdíjas sorozataiban.
13: A mérkőzésekre a belépés ingyenes.
14: További információk a debreceni-sportcentrum.hu/3x3-as weboldalon.
15: Hű, stabil optikai net féláron.
16: Bizony, ennek a felesem tréfa.
17: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
18: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: 100 000 forintos iskolakezdési támogatás 400 000 gyereknek. Tanévnyitó konferenciát tartott a debreceni tankerület. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál Bartaéva. Az építkezések és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a Bártnál hamarabb indulhatott újra a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának 6-os turbinája. Magyar Péter miniszterelnök tegnap este 8 órakor a helyszínről jelentkezett be élő adásban a közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy pontosan egy hónappal az első turbina lekapcsolása után fog újra teljes kapacitással termelni a Paksi atomerőmű. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete a rászoruló családoknak, és a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. Az összeg második 50 000 forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok egy olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. A rászorulóknak a két részletben érkező összeget nem kell igényelniük, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult. A debreceni tankerületi központ harmadik éve szervez tanévnyitó konferenciát, ahol értékelik az előző tanév eredményeit, valamint megvitatják az új tanév kihívásait. A szakmai rendezvényen Csák László országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Oktatási Bizottságának tagja is részt vett.
4: 16 év után az oktatás fontosságának megfelelően újra van oktatási minisztérium Magyarországon. A minisztériummal közösen azért küzdünk, hogy egy még jobb oktatási rendszer építsünk.
3: A Klebelsberg központ is átszervezés előtt áll, erről Sinka Edit a központ elnöke beszélt. A cél az, hogy az intézmények visszakapjanak annyi önállóságot, amennyi segíti az eredményesebb működésüket. Szeptemberben több mint 19 000 tanuló és csaknem 2000 pedagógus kezdi meg a következő tanévet a debreceni tankerület intézményeiben. Pap László polgármestert hallják.
5: Debrecen évszázadok óta iskolaváros, az oktatás és a tudás egy nagyon fontos magyarországi központja. Ma is olyan erős oktatási rendszeren rendelkezik, amelyben a tankerületi, szakképzési, egyházi és felsőoktatási intézmények, valamint szakmai közösségek együtt formálják fiatalok és ezáltal országunk jövőjét.
3: A tankerületi tanévnyitó konferencián köszöntötték a nyugdíjba vonuló intézményvezetőket és azokat a pedagógusokat is, akik évtizedek óta a hivatásuknak élnek. Délelőtt napos kis és szeles idő várható, de napközben az északi szél végig mérsékelt marad. Délig 26 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra.
7: Nagyon cuki sztori. Mit csinálsz a kamionos találkozón? Elmész a lányoddal, nagyon-nagyon aranyos, a Rózsa és a lánya Kriszta. Veszel egy tombolát.
8: Nyerni akarsz.
7: Egy pár debrecenit, vagy mit tudom, tiszacipőt, mit tudom, mi van ott.
9: 5000 forintos vásárlási utalvány. Ja, várj, ez Békés Csabán volt, akkor kolbász.
7: Ez kis kolbász, igen. És az első országos kamion találkozó, gyerekek. Hát ez nem is volt még eddig ilyen. Kamion találkozó. Az mit jelent, hogy oda megy 5000 ember kamionnal?
9: Hát akinek van.
7: És az hol csak az Alföldön? Vagy ez milyen hely? Ez nem egy...
9: Békés Csaba, Békés Csaba reptér.
7: Ja, kivitték a reptér.
9: Akkor a hely van, igen. Mint az állat.
10: Ez olyan lehet, mint a motoros fesztivál, nem?
9: Tulajdonképpen
10: csak
9: igen.
10: Csak nagy kamionokkal.
9: Igen, igen.
10: Hát fellépett a tankcsapda, meg volt nagy jambori.
7: Ez óriási
10: és lehetett.
7: Elmész és megnézed a kamionokat. Nagyon nagy fét is ez kamionsofőr. Mert a kamionsofőrök oké, de hogy elmenni, megnézni a kamionokat, na minden rendben, első országos kamion találkozó. Nyert, vett a néni egy tombolát. Mit nyert az első országos kamion találkozó, tes? Mit adhatnak?
9: Hát biztos visznek egy kört. Kamionnal.
7: Egy élmény utazás a kamionnal.
10: Koncertjegyet.
7: Ott volt a tankcsapda is.
10: Akkor megnézhette ingyen.
7: Megnézhette, igen. Találkozhatott a backstage-ben Lukács Lacival. Igen.
10: Egy tankbenyát.
7: Hát kérlek szépen, elmondom neked, mit nyert. Az Eleki 63 éves Sára Rózsa megnyerte tombolán egy kamion.
9: Ne. Ne.
7: Hát nincs ilyen sztori. Hát ilyen az... sztori nincs. Hát ez nem létező sztori. Megnyerte a tombolán. 63 éves néni. Azért megvan, amikor hazállítasz vele a panelba, Békés Csabára.
9: Hogy viszed haza?
7: Mama, hát, aztán mit hoztál? Hát nézd oda, hogy ott van lenn. Megnyert egy kamiont a 63 éves Sáros Rózsa. Nagyon szeretnénk a hölgyet, ha megszólalna. Nagyon cuki volt, tegnap még itt volt, nem tudjuk, hogy mi történt vele. Reméljük, hogy nem egy tesztvezetés okozta
10: de ráadásul...
7: a bajt, hogy nem vezi fel a telefon. Megnyerte a kamiont.
10: És ráadásul úgy, hogy úgy kézzétek, azt olvastam, hogy voltak olyanok, akik több száz tombolát vettek, és mindenki attól félt, hogy meg van bundázva. És amikor kihúzták a tombolát, és a néni feltette a kezét.
7: Akkor jöttek
10: akkor
7: rá,
10: jött hogy... rá mindenki, hogy nem, itt nincsen bunda.
7: Ez felfoghatatlan. Felsétál. Pótkocsi nélkül.
9: Csak az eleje.
7: Igen, igen, itt tényleg, tényleg, hogy volt, aki 300 tombolát vett, és nem tudom, egy Scania volt a fődíj. Mindenki az ezt szerette volna megnyerni, és ha most azon gondolkoznak, hogy jutatják el a kamiont, Elekre, mert hogy ott lakik egyébként a néni, igen. Eleken, és oda kell átvinni valahogy a kamion. Ez egy 7,5 tonnás kamion. Állítólag az udvarban fogják tartani. Nincs ilyen.
9: És várjál, úgy lesz, ne, mint a mesemondó fiúval a nyeremény autóban egy év múlva már a tyúkok laktak, emlékeztek? Milyen hát árpi?
10: Most még nincsen rajta rendszám se. Tehát ebben a pillanatban ők még nem tudják elhozni a kamiont, mert hogy ott áll, mert még nincsen rajta rendszám, de már nyilván folyamatban van az ügy, tehát előbb-utóbb el fogják tudni hozni.
7: De ez milyen durva ez a sztori, hogy elvész és nyersz egy kamiont. Azt a mindenségét neki.
10: És tök cukik
7: egyébként. Akkor megvan, kiment fel szembe az autópályára. Sára Rózsa megpróbált Elekre hazajutni a kamionnal, 43 kilométert autózott a szembeforgalommal. Nagyon cuki a néni, ott van a lányával együtt, nagyon boldogan, baseball sapkába, újatlan pólóba, melegítő nadrágba, flexelnek már a kamion ülésében. Hát ez a sztori, ez félelmetes. Mennyi egy ilyen kamion? Ez nem új, ez egy használt kamion.
9: Viszonylag
10: olcsó, én meglepődtem rajta, mert hogy megkérdeztem a szervezőket, én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen 20-30 millás tétel. Túrót 3-4 millió forintért lehet kapni egy ilyet. Jó, az is rengeteg pénz, nyilván.
9: Hát azért de fődínak én azt gondoltam, egy 3 milliósat, és nyilván eladod.
7: Nem érjük el a hölgyet. Egy nagyon cuki hölgyről van szó. Rózsa néni hangutánzó verseny. Aki a legjobban hozza nekünk Rózsa nénit, és mondja el, milyen a kamion.
10: Mesélj el a terveit.
7: Mesélj el a terveit. Kap tőlünk egy ajándékcsomagot. Nagyon jó. Állítok, Rózsa néni itt van a vonalban, gyerekek.
9: Jaj, de megnyugodtam, de jó.
7: Megtaláltuk Rózsa néni. Halló, Rózsa néni.
1: Halló, Balázska. Te vagy az? Balázska. Jaj.
7: Milyen a kamion, Rózsa néni?
1: Nem tudom, mi a fasz csináljak én ezzel.
10: Rózsanéni,
7: milyen színű ez a kamion, Rózsanéni?
1: A drágám, szürke hájogom van, nem? Szürke. Szürke.
7: Rózsanéni, de hogy állítok, a lánya megtanul majd kamiont vezetni, ez igaz?
1: Azt mondta nekem, hogy igen. Úgy fáj a lábam, tegnap voltam az orvosnál. Tudok parkolni ezzel.
7: Maradjunk a kamionnál, Rózsa néni. Sokszor tetszik menni kamionos találkozóra, Rózsa néni?
1: Minden hova?
7: Kamionos találkozóra, Rózsa néni. Kamionos találkozóra.
1: De persze, sok szép, szőrös fiatal ember. Jaj, úgy fáj a lábam, ez a nagy döhöm. Szarra, tudok majd az orvosnál parkírozni.
7: Rózsa néni, gratulálunk a kamionhoz. Nagyon örülünk, hogy itt tetszett lenni. Csókolom. Puszi,
1: köszönöm,
7: Rózsa néni.
1: Drágáim, puszi gyerekek, sziasztok.
7: Csókolom, Rózsa néni.
9: Csókolom, vegyük meg a kamiont. Mi? Julinak, hogy tudjon mi alatt feküdni.
7: Még tényleg megveszünk a kamiont, és fel fogsz feküdni.
10: Befér pont az udvarba. Azaz.
7: És befekszel alá.
9: És ott
10: és elkészítem minden héten a fotót.
7: És ott fekszel a Martin Garrix kamion alatt. Nincs meg az igazi Rózsa néni? Pussziuk, mondd meg neki, ha még eléred, pussziuk, meg gratulálunk neki nagyon. Nagyon cuki.
10: Van, aki 100 kilós mangalicát nyert.
7: Nyertem suliban, hetediben sulis tombola egy hamutálat. Sulis tombola hetedik. Érted, hamutálat gyereknek.
9: Ez 80-as évek valószínűleg.
7: Igen. 100 kilós mangalicát nyertem tomborán. Attila küldte nekünk.
9: A szép ajándék.
10: De mit csinálnál? Megnyernél egy 100 kilós mangalicát, te hova vinnéd? Levinnéd, levágatni.
9: Mi az, hogy hova vinném? Juli, értelmezhetetlen a kérdés.
7: Azonnal építene neki dekopírral egy izét.
10: Nem.
7: haza kenelt, hogy milyen.
10: Hazavinnéd és levágnál.
9: Hát persze.
10: Azonnal.
9: Hát most mi, egyébként mit csinálsz vele? Még nevelgeted? Jó, mondjuk, hogyha fölhízlalod még
10: ráülted
9: azért.
10: Ráülted a panelt a hátára.
7: Aha. De kérdezik, a panelban laksz, tudod? Tehát elmész az avasi lakótelepről valamilyen, nem tudom, miskolci buliba, és ott adnak neked egy 100 kilós mangalicát. Azért az úgy...
10: Felvinni a hetedikre.
7: Felhízod a hetedikre. Van, aki asztali ventilátort nyert, valaki egy fél disznót nyert a falunapon.
9: Na, az...
7: Az. Falunapon fél disznó.
10: De Jézus, akkor az már fel van dolgozva. Az jó.
9: Félbevágva azért a földolgozás még arrébb van.
10: Otthon majd. Igen.
7: Iskolai tombolán egy élő nyulat nyertem. Másnapire felkeltem, és kimentem volna megsigatni, mert a tűzhely rotyogtatta a nagyapám. Az ilyen, megették.
9: A papa nem gondolkozott, gyerekem.
7: Egyszer egy vadászbálón egy őszbak kilövési lehetőséget nyertem. Kilőtt valaki.
9: Hát ha lő, ha ugye vadász vagy, akkor ez jó. De ha csak egy ilyen vendég, igen, nem csinálsz vele.
7: Igen. Nem én nyertem, hanem egy rokonom. Tavaly egy iskolai bálon nyert egy karton tormát. Valószínűleg a szülőkbe szorták, tudod, valaki a Globusznál, vagy nem tudom, hol dolgozott.
10: Lejáratuk, tudod, dompa nekik, jó lesz.
7: Szellemi gerincállítást nyertünk 10.000 forint értékben.
9: Jaj, de
10: szellemi
9: szeretem.
10: Gerincállítás, az
7: szellemi
10: mit csinál?
7: Mi a szellemi gerincállítás?
10: Hát nem gyerekek, tudom, de ki kell próbálnom.
9: Az van, hogy expert vagyok belőle, mert ránéztem gyorsan, ahogy olvastam az SMS-t, a szellemi gerincállítás. Egy ilyen 70 perces kis móka, 25.000-től indul az ára, hogy szellemileg gerincet állítanak, és azt ígérik neked, hogy már az első kezelés után az egészséged óriásit javul, maga a tartásod szép lesz, mert hogy kihúzza.
7: De szellemileg, tehát nem nyúl hozzád?
9: Hát szellemileg száll.
7: Néz, vagy...
9: Mi, de... bracó?
7: Na, ilyet még nem hallottam.
10: Én egyszer ilyen kezelésem voltam, telefonon kellett felhívjam.
9: Jaj, ne már, Juli, kérlek már!
10: Dehogy is nem, szerintem még meséltem is.
7: Dehogy, fölhívta a telefonon?
10: Fölhívtam a szellemgyógyászt, igen. És ő mondta, hogy érzi.
7: Miért keveredsz mindig énekbe? Tombolán nyertem egy hajvágó szettet, kopasz vagyok 1000 éve. Mellettem állt egy kendős 30-as anyuka, mondom neki, odaadom, én úgyse tudok vele mit csinálni. Erre azt mondta, hogy ezt 2 hete kemózzák, úgyhogy adjam másom, mert neki nem lesz ez szüksége. Azt hittem, elsüllyedek szégyenemben. Amerikában egy meleg bárban gay bingo nyertem egy hétvégét egy nudista meleg hotelba. Hetero vagyok. Gay bingo. Az mennyire menő, hogy ilyet tolna. Gay bingo. Egy hétvégi nudista meleg hotel. De már egy nudista, és még meleg hotel is. Tehát egyszerre azért az ott halmozottan
10: ott
7: kemény.
10: Ott lenne a helyem.
7: Hát imádnád. Főnök azt mondjam, helyett végigszenvedtem egy konferenciát, a végén nyertem egy hely wellness hétvégét a nevében. Másnap megyek be, és azt mondta, megvehetem tőle féláron. Mi egy lovensenyre mentünk, ahol a belépő jegy volt a tombola, új köteget bontottak, és abból a miénk lett az egyes, megnyertük a főnyereményt, egy élő póni lovat. Kis előkertes házban lakunk, szerintetek?
9: Mi csinálsz vele?
7: Azt a minden segít neki.
10: A tombola mindig van valami nagyon szánalmas, szerencsétlen, nem?
7: Az egész esemény, mint tombola, nagyon nyomorúságos.
10: Általában
7: de közben meg valahogy gyerekké válsz, és tök örülsz neki, hogy nyersz valamit. Tehát közben meg tök vicces. Most a anyám egy rakomány szerves marhatrágyát nyert tombolán.
9: A falu nem biztos, mert, hogy falusi bál
7: nem volt. Mert kimenni átvenni, inkább letagadta. De egy élő kakast, gimi tombola, második emelet alakunk, hajnalban kukorékolt. Fiam általános iskolás tombolán vibrátort nyert.
10: Ne,
9: az
10: nem,
9: bátor.
10: Mert aki bevitte, az azt hitte, hogy fénykar csak rossz. Nem, persze, a hülyeség.
7: Én már annak is örülök, ha te múl nyerek egy ingyenes szállítást, így jönni ki.
9: Tapolcai Bauxit diszkó.
7: Már a neve. Már...
10: Nagyon jó.
9: Álljunk meg egy pillanatra.
7: Már itt állj meg. Létezik? Ne is menj tovább. Várja, ne menj tovább. Bauxit.
9: Tapolcai Bauxit diszkó.
7: Nem tudsz ilyet írni, ha humorista vagy. Nincs ilyen. Tapolcai Bauxit diszkó. Már ott vagyok szellemileg. Nagyon jó. Imádom.
9: A nyeremény egy sült malac volt, amit azonnal a diszkó közönsége szétkapott. A Bauxit diszkó közönsége.
7: Tegyük hozzá 92. Klasszikus időket. Érünk Tapolcai Bauxit diszkó.
10: Most már Tapolcai Bauxit extrém sportpálya van.
7: Temetői bulin egy koporsót nyert valaki, azért az is kemény. De mit adsz temető? Sírkövet, koporsó?
10: Ugye? Nem egy olcsó mulatság egyébként, tegyük hozzá.
7: Temetői buli az valószínűleg vagy sírások, vagy ilyen céges. Tehát, hogy ott nem tudom elképzelni, temetői buli nagyjából a sírások lehetnek.
8: Miért egy saját hamvasztás?
11: Hát ez milyen durva.
9: Jó lesz egyszer, hát most gondolkozzunk leállisan egyszer véget ér a buli, akkor már neked erre nem kell
10: gondolni. Egyre beteszed a garázsba, és néha belefekszel.
9: Igen, próbafekvés.
7: Azt a mindenit. Valaki egy autómosó szivacsig jutott, azért az is nagyon kemény. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen.
9: A bauxit diszkó megváltozott, most már alumínium panziónak hívják.
7: Ne. Persze.
12: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Botanika Expo ma este 8-ig várja még a látogatókat. Bíborfehér és szilvafácska a debreceni cukrászdákban is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Kölcsei Központban ma délelőtt 10 órától este 8 óráig várja még a Botanika Expo az érdeklődőket, ahol a kertészkedés és a fenntartható életmód van a középpontban. A debreceni virágkarnevál egyik legzöldebb helyszínén inspiráló előadások, interaktív workshopok és családi programok várják az érdeklődőket. 11 órától Szászi Róbert az erdős puszta varázslatos növényvilágáról tart előadást. 3 és 5 órától a Táncol a Város programsorozatban a helyi tánccsoportok tartanak bemutatót a Botanika Expón. 4 órától Dúzs László a regeneratív mezőgazdaságról tart előadást, majd 6 órakor interaktív bemutató kezdődik Kertek zenéje címmel, amiből kiderül, hogy válnak a növények elektromos jelei zenévé. Idén a Bíborfehér Fantázia nevű torta lett az ország tortája, amiben kötelezően rögös túrót vagy tejfölt kellett felhasználniuk a versenyzőknek. A Magyarország cukormentes tortája versenyt pedig idén a szilvafácska nyerte. A tortában rétegről rétegre bontakozik ki az amatos szilva, a dió és a tejcsokoládé íze, aminek harmóniáját egy könnyed fahéjas musz fogja össze. Tisza Évát, a melancs cukrászda tulajdonosát hallják.
2: Minden évben nagy érdeklődéssel várják a vendégek az ország tortájának megjelenését. Természetesen mi is készülünk, hogy 20-ától a bíborfehér és a szilvafácska torta üzletünkben megkóstolható legyen.
1: A Magyar Cukrászipartestület idén már 20. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt a nemzeti ünnep alkalmából. A nyertes tortákat pedig csütörtöktől már országszerte 500 cukrászdában lehet megkóstolni.
0: A DV Parking információit hallották.
1: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorbanállás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni. Délelőtt napos kis és szeles idő várható, délig 26 fokig melegszik fel a levegő. Délután eleinte felhős lesz az ég, de aztán ismét kitisztul. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de továbbra is mérsékelt marad. Még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 28 fokot.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
6: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügyi megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépéshez szükséges erő, önerő.
7: Jó, a gyerekek,
6: hitel,
7: az átlagokat.
6: Szerelem.
7: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
6: Oké, okay, hitel, mert gyerek. De azt el tudjuk fogadni, jó,
7: jó, el
6: ér.
7: Tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
6: Igen.
7: Tehát ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége.
8: De,
7: de figyelj, nem ez van.
6: De engem érdekel az életközepi bennemaradás is. Tehát azért azt nevessük el, mert ugye van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A fene se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
7: Még... De épp ez az érdekes, nem? Hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
6: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
8: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
7: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyod ott?
8: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
6: De várjál, igen. A toxikus kapcsolat az nem...
8: Akkor a melegek! Szaktanári!
6: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos is, el vagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
8: Túl jó a szex, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
6: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
8: Hát mert mit tudom én, például egy csomó szóval az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkodsz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami
6: hát de várjál, a szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
8: Az egy nyomós
7: ér. Nem értem, hogy mi a baj.
6: Hogy kéne szakítani.
8: Álljunk le.
6: Most még nincs meg ez a téma.
7: Jó szex. Ott maradok életem végéig.
6: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk
8: ez
6: közösen.
8: Ez mindig a jó kapcsolat.
6: Csöndben van, nem üdös a lábam.
7: Várjál, akkor tisztázunk nálam, mi a rossz kapcsolat.
8: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
6: Igen, csöndben van, nem akar szexelni.

0: félek is az egyedüléttől, kapcsolatfüggő, hogy benne maradok, ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
1: Van egy ilyen szlogán, van még cégnek, hogy, mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
0: Igen. Pánikolok, ha nincs senki, mert ez volt az egyik érv.
2: Micsoda, pánikolok?
0: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen, ha hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi, nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
1: A biztonsági játékos.
0: Ez a biztonsági játékos.
1: Ők a remete rák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
2: Remete rák.
1: Igen, igen. Aha, ezek ilyen kis...
2: Ez nem homár, ugye?
1: Ez nem homár.
2: Nem
1: azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
0: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász kozmetikus körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
2: Egy kényelmi párkapcsolat.
0: Ez egy kényelmi az. Párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez korrekt.
2: Ez eltartott, ugye?
0: Ez az eltartott, igen. Igen. Ez a ki azt írja, a pénzügyi megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
2: Hogy azt minden
0: tudom
2: más
0: képzelni,
2: rossz.
0: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
1: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
0: Hogy jó szexel, minden más rossz.
1: Nem, hogy az vagy, hogy ezt az egy képességét, ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
2: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
1: Abból 7 órát.
0: Hét órát az ágyban töltötök.
2: Nem tudsz végig szexelni.
1: Hát ugye ezért szakítottak veled.
2: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék ti, érted?
1: Igen,
2: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja
1: De te
2: elvinni.
1: Is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi ideig tart, igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az azt követő időszak, amikor pedig a elégedettségérzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte, meg utána meg...
2: Én kettőig is bírom, jó? Nem kell
1: hát
2: te másfelezni.
1: Nem ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
0: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály, nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
2: Meg ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
0: Igen, az a te felelősséged. Igen, nem vállalok felelősséget. Mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
1: Igen, meg szerintem egy csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy hol van Józsi? Hát szakítottunk. És ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó az az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad ezt spiráloztad be, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
0: Igen.
2: Igen.
1: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni. Igen.
0: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni. önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, Puszi Vivi.
1: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez veszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez

0: ez a, ez a oda, húzza, vona, húzza, vona, húzza, vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
1: ilyenkor hogy... nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem... ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
0: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
2: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állandóan legyen valami készenlét vagy feszkó, vagyis találsz egy normálisan működő, téged szerető, a tenyeri hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell, unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami százszor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Bennem adorodok a házasságomon, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez is látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgy sem lehet, ezen gondolkodom folyton.
0: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, szerintem, de hogyha ha rávársz, hogy ő egyik napra másra megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, megváltozni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgaidat, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
1: Na és ha nem tud veled menni, akkor kell lépni.
2: Meg akkor már meg föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni. Látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
0: Így van.
2: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, 3 kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, 2 hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsé.
1: Ezért kell párkapcsolat helyett párkapcsolat. Nekem 4 van.
2: Igen. 13 év, 2 gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a 2 gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem olvasom.
0: Sok embernek kell egy gyerekes nő. Tehát szerintem, mert hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a 2 különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
1: Szerintem, ha ráadhatsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
0: Nem, egyáltalán nem. Szerintem az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat
2: nem
0: a gyerekkel.
2: Nem szeretsz bele?
0: Hogy érted?
1: A gyerek hát,
2: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók. És én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő gyerek, és...
1: De akkor meg...
2: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van 2 gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Nem nincs benne a következő randi,
1: mert meg nem kár, hogyha ő elmegy.
2: Hát lehet, hogy nem kell, sok pasi az esélyét nem adja.
0: Jó, de ez nem is az, ez szerintem ez a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy 2 gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy ha nekem gyerekkel volna, nem fog kelni senkinek.
1: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
2: Igen.
1: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal, nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
2: Gyávaság, felmentés. Gyávaság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
1: Nem én mondtam,
2: gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
0: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
2: Igen.
0: Tehát, hogy te vagy
1: hogy te vagy
0: a herceg, a lovag, mit tudom, tehát, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lehet magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez ez azért nem teljesen racionális.
2: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
0: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
2: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy pont-pont-ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel hogy... már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
0: Ez az, tehát nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és el kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Mert mindig csak az, hogy jaj, hát elmen, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami valóságban megint nem igaz, mert
1: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
0: Meg hány olyan gyerek van, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nem, nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni, tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgy is, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
1: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
0: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, aki utána megismerkedtek. Az egy másik tészta, igen.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Debrecenben a Kishegyesi út 1-11 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
2: Augusztus 26-a és 30-a között Debrecenben újra a nagy templom előtt felállított arénában láthatjuk a világ legjobb 3x3-as kosárlabdázó.
3: Először az U21-es magyar válogatottnak szurkolhatunk a Nemzetek Ligájában, majd a világ legjobb női és férfi csapatai következnek a Women's Series és a World Tour Masters pénzdíjas sorozataiban.
2: A mérkőzésekre a belépés ingyenes.
3: További információk a debreceni-sportcentrum.hu/3x3-as weboldalon.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Széjétél dolgozók utaztak a balesetet szenvedett buszon. Kikapott, de mégis derekasan helytállt a DVSC Skyline. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Az építkezések és a dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a vártnál hamarabb indulhatott újra a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának 6-os turbinája. Magyar Péter miniszterelnök tegnap este 8 órakor a helyszínről jelentkezett be élő adásban a közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy pontosan egy hónappal az első turbina lekapcsolása után fog újra teljes kapacitással termelni a Paksi atomerőmű. CETL dolgozók utaztak a 4-es főúton balesetet szenvedő buszon, és 9-en megsérültek, akiket a mentők a helyszínről kórházba szállítottak. A CETL közlése szerint a gyárigazgató még aznap este meglátogatta őket a debreceni kórházban, ahol személyesen tájékozódott az állapotukról. A kivizsgálást és a szükséges ellátást követően tegnap mindenkit hazaengedtek. A CETL őszinte részvétét fejezte ki a balesetben elhunyt személy családjának, a sérült munkatársainak pedig mielőbbi teljes felépülést kívánt. Nagyszerű első félidőt produkált a DVSC Skyline, a világ egyik legjobb csapata a győri Audi Eto ellen, és a folytatásban is derekasan küzdött a csapat a harmadik Kerman IT kupa fináléján, de végül 37-31-re a győriek legyőzték a lokis lányokat. A kupát tehát a Győr nyerte, a harmadik helyet pedig a Podravka érdemelte ki a Cerven az Vezda legyőzésével. A BMW gyár termeléséhez igazodva ma a meghirdetett menetrenden felül plusz járatokat is indít a DKV a 71-es, a 72-es és a 73-as vonalakon. Délelőtt napos kis és szeles idő várható, de napközben az északi szél végig mérsékelt marad.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió, ez csak igazi mai sláger megy, az Imagine Dragons után pedig nem adjuk ám alább. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, napjaink legmeghatározó pop személyiségei ebben az órában Shakira, Ed Sheeran, Dua Lipa, Justin Bieber, most pedig az énekesnő, színésznő, aki a kezdetek kezdete óta egyszerűen csak szörnyecskéknek hívja a rajongókat, Lady Gaga, lesz ma egyébként Rádió 1 Top 50, Cookie Weekend Show, After Party Show, és hát az elmaradhatatlan mix műsorok, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Közlekedési információk a Rádió 1-en. Tamás írta, hogy szóljon a többieknek, M1-es autópálya, hogyha valaki erre felé tart majd, torlódik, de munkavégzés nem baleset miatt, az a Hegyeshalom felé vezető oldalon konkrétan, komáromi szakasz, 94-es kilométer, itt forgalomkorlátozás is van, és ezért alakult ki a több kilométeres torlódás, és hát a kerülő út az a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont, itt lehet letérni és az 1-es főúton kerülni. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési infók után pedig a világ legjobban kereső DJ-producere Calvin Harris és egy fantasztikus énekes John Newman. Jön a Blame.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Shakirát hozom már is. Az énekesnőt az egész világon ismerik, és pontosan tudja, hogy a hírnév nagyon nagy felelősséggel is együtt jár, úgyhogy most óriási adakozáshoz adja a nevét. Kolumbiát augusztus 10-én egy borzalmas földrengés rázta meg, és ez mélyen megérintette a kolumbiai énekesnőt. Így most két szervezettel együtt összesen 1 millió dolláros segítséget juttatnak az országban. Többek közt az egyik műszaki egyetem újjáépítésére, valamint mindegy 10 nem egyetemi oktatási intézmény újjáépítésére. Shakira együttműködik a kolumbiai amerikai filantroppal Howard Graham Buffett-tel, aki egyébként a milliárdos Warren Buffett fia. Az idei foci VB hivatalos dalát hozom most tőle.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

0: hangzású. Vivien Bakos a budapesti fellépés előtt beugrott hozzánk, egy órás DJ szettet adott, ez visszahallgatható lesz majd a honlapunkon, és visszanézhető a Facebookon. Őt hozom!
1: Hello, Blondes vagyok, hallgassátok a Rád

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára egy aktuális kedvenc Ray Dalton, nem akárkinek, a világ legjobb sofőrjének, Erzsinek. Ezt nem én állítom, hanem Erik, ki az SMS-t küldte. Neki üzeni, hogy kellemes hétvégét, Erzsi. Ilyen zenék mellett az is lesz Blood Running, eztől nem sokára.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Sportos sulikezd és kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Már megint koszos az autóm.
11: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
10: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
12: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
13: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
14: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
15: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
14: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
15: reklamkukac@mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
9: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Hétfőn érkezik a családi pótlék és az iskola kezdési támogatás. A loki focistái ma Kisvárdára látogatnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első 50.000 forintos részlete a rászoruló családoknak, és a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. Az összeg második 50.000 forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok egy olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. A 100.000 forintos segítségre idén 400.000 gyermek jogosult. A Debreceni Tankerületi Központ harmadik éve szervez tanévnyitó konferenciát, ahol értékelik az előző tanév eredményeit, valamint megvitatják az új tanév kihívásait. Szeptemberben több mint 19.000 tanuló és csaknem 2.000 pedagógus kezdi meg a következő tanévet a Debreceni Tankerület intézményeiben. 3 és 5 órától a Táncol a Város programsorozatban a helyi tánccsoportok tartanak bemutatót a Botanika Expón. 4 órától Dúzs László a regeneratív mezőgazdaságról tart előadást, majd 6 órakor interaktív bemutató kezdődik Kertek zenéje címmel, amiből kiderül, hogy válnak a növények elektromos jelei zenévé. A Botanika Expo programsorozata ingyenes, de némelyik regisztrációhoz kötött. Keleti derbit vív a DVSC a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában ma. A debreceniek a Kisvárda otthonában lépnek pályára. A mérkőzés ma délután 17:30 kezdődik a Várkerti stadionban. Délelőtt napos kis és szeles idő várható, délig 26 fokig melegszik fel a levegő. Délután eleinte felhős lesz az ég, de aztán ismét kitisztul. Még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 28 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti. Egészen délután 3-ig együtt rádióztatunk, akkor kezdődik majd a Top 50-es listánk. 5 órától After Party Show Cookie-val, 8-tól Diszkosít, aztán World Is My Radio Show. Most pedig David Guetta, aki a tegnapi sztár vendégünk, blond is, közvetlen munkatársa. Nagyon jobban vannak, követik is egymást a social media felületeken. A Bar Republic-kal közös dalát hozom. I don't wanna wait. Jó hétvégét!

Duliszta magát itt a Strandfesztiválon? Akkor jöhet a második felvonás, vagy az utolsó felvonás? A Szegedi Ifjúsági Napok, itt is lehet majd találkozni a Rádió 1-es DJ-kkel, All Stars, mindenkivel. És a jövő héten indul a szint, gyorsan megnéztem, augusztus 20

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, és indítom a lila füstgépet, Purple Disco Machine-t. Nagyon fiatal Rádió 1-esek is itt vannak velünk vasárnap. Sziasztok! Mi a fontos üzenetetek?
1: Az, hogy a Rádió 1-et hallgassátok, már az a legjobb rádió a világon. Mert mai slágerek mennek, és nagyon jó zenék mennek.
0: Hát igyekszünk. Köszönjük szépen. Meg is van akkor itt a hallgatói utánpótlás. Várjátok a sulit? Milyen érzéssel tölt ez most el titeket?
1: Hát várjuk is, meg nem is.
0: Képzeljétek el, hogy a Purple Disco Machine bácsi, a DJ bácsi, az tanár volt, akit most hozok. Milyen jó lenne vele egy, nem tudom, föci óra, nem?
1: Igen.
0: Vagy inkább egy énekóra. Szerintem inkább énektanárnak lenne jó. Na hát akkor érezzétek jól magatokat, használjátok ki még a nyári szünet végét. Sziasztok!
1: Hello!

0: I guess you moved on really easily.
1: Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Timi kérdezi, hogy hol nézhető vissza a tegnapi blondis exkluzív Rádió egy live mix. Hát például a Facebook oldalunkon, a Rádió egy Facebook oldalán láthatod és hallhatod, illetve felkerül a weboldalunkra is. Tegnap egyébként olyan dalokat is hozott blondis, amik még nem is jelentek meg. Annyira frissek, a Rádió egyesek hallhatták legelőször. Ez pedig az aktuális kedvenc, a Lovers on the Dance Floor.
2: Hello, blondis vagyok. Ez itt a legújabb dalom a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, indul nem sokára a Daily Mix, ez pedig egy üzenet. Hello, Lorinak és Nettinek, a két kislányomnak és Gergőnek a szerelmemnek üzenek. Együtt utazunk, és csak mosolyt akarok csalni az arcukra. Továbbítottam az üzenetet, Avicii EDM klasszikusába pedig be is csomagoltam azt. Ez a Wake Me Up.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Showmax. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházaink van a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: A Csegei Halászcsárda bemutatja a 14. Tisza Csegei Harcsapaprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbandával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár teszi teljessé a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsapaprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: 50 éve nem volt ilyen rossz az alma termés. A Deaca Magyar Kupában ma Karttal vendége lesz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Fél évszázada nem volt ilyen rossz almatermés Magyarországon. Már a tavalyi év is történelmi mélypontot hozott a hazai almatermesztésben. Az idei kilátások azonban még kedvezőtlenebbek. Az Almatermék Tanács friss előrejelzése szerint mindössze 135 ezer tonna alma teremhet Magyarországon, ami legalább 50 éves mélypontot jelentene. A szárazság miatt ráadásul az almák mérete is kisebb lehet a megszokottnál. Az üzletekben egyelőre nem kell jelentős drágulásra számítani, mivel az európai raktárakban még maradt a tavalyi termésből. Az Almatermék Tanács szerint azonban jövő tavaszra már olyan alacsony szintre csökkenhetnek a tartalékok, hogy a számottevő áremelkedést hozhat. 2 órától folytatódik a karneváli hét programsorozata a Kistemplomban is, ahol évfélig többek között az éjszakai Debrecent is meg lehet nézni madártávlatból. Ezen kívül a középkori várok hangulatát idéző 300 éves harangtorony, a Kistemplom eredeti állapotába visszaállított kiszelorgonája és a Csonkatemplom titkait bemutató előadások is várják a résztvevőket. A labdarúgó Magyar Kupában lép pályára ma a Deac. A második fordulóban a Pest vármegyei másodosztályú bajnokságban szereplő Karttal vendége lesz a Debreceni Egyetem együttese. A találkozó ma délután 4-kor kezdődik a Karttali sporttelepen. Délután eleinte felhős lesz az ég, de aztán ismét kitisztul. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de továbbra is mérsékelt marad. Még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 28 fokot. Sokáig meleg marad az idő, és a szél is csak késő este gyengül le.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
10: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix, a az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai

Hello, hello mindenkinek! Nagyon kellemes hétvégét vasárnap délutánt kívánok önöknek, jó étvágyat, ha most ebédelnek, közben pedig elindult a Rádió 1-en a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. A kapitány egészen egyig, aki mixel önöknek, az Keserű Tomi. Egy óra után pedig szó szerint érkezik a váltás, méghozzá Makranci László személyében és jóvoltából, aztán pedig kettőig jön majd a Hajrá Sportmagazin, illetve Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Úgyhogy a mai napon is van mit hallgatni, kérem szépen. De azért én is hallgatok önökre, legfőképpen a közlekedőkre, várom az útinfókat 0620 95 95 395. Nagyon szépen köszönöm, és akár útközben is hallgathatják az igazi mai slágereket. Természetesen a Rádió 1-en a Daily Mixben már is Ed Sheeran énekel és zenél. Jön az Azizam.

ez bizony továbbra is a Daily Mix a Rádió 1-en, ez meg egy újdonság a folytatásban. Jön a Sleep Tonight, ami egyébként három különböző elektronikus zenei világ találkozása. Ugye a brit Switch Disco Pop House mashup energiája, Rehab feszes kluborientált dropjai, és szemfeld napfényes dallamos Tropical House hangzása egy közös rádióbarát trackben. Itt az új Rádió 1 kedvenc a Daily Mixben, jön a Sleep Tonight, ahogyan mondtam.

A Rádió Egyen a Daily Mixben kérném szépen a tömegközlekedők figyelmét, ugyanis átmeneti változás van a 70-es vonalcsoport menetrendjében, írja a DKV. A mai naptól, vasárnaptól a BMW gyár termeléséhez igazodva a meghirdetett menetrenden felül az alábbi plusz járatok indulnak, a 71-es és a 72-es, valamint a 73-as vonalakon. A nagyállomásról 71-es járat indul 22 óra 48-kor, 71 H-jelzésű járat 23 órakor, 72-es járat pedig 22 óra 56-kor. A Zégner térről 73-as járat indul 22 óra 46 perckor. Köszönöm szépen a figyelmüket, nálunk pedig egy újabb igazi mai sláger indul a Rádió Egyen a Daily Mixben. Jön Beberex, a Faithless és a New Religion.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben, egy órán keresztül. Daily Mix.

Hölgyeim és uraim, ünnepeljünk itt a Rádió 1-en a Daily Mixben, 2026. augusztus 23-án vasárnap, itt vannak a névnaposaink, a Bencék. Ez a latin Vincentius név régi magyar Bencenc alakjának a rövidülése, aminek a jelentése győztes. Aztán itt vannak még a farkasok, a Fülöp nevűek, a Szidóniák, a Teóniák, a Zágon nevűek, a Zakeusok, a Zsadányok, a Klaudiák, a Rózsák, a Rózák, vagy éppen az Aszter nevűek, és a szülinaposaink. Hát kívánok mindenkinek nagyon sokat és boldogat, Isten éltesse önöket Exxon dalával. A Rádió 1-en a Daily Mixben, ez már a Don't Leave.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma augusztus 23-a vasárnap, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. CETL dolgozók utaztak a 4-es főúton balesetet szenvedő buszon, és 9-en megsérültek, akiket a mentők a helyszínről kórházba szállítottak. A CETL közlése szerint a gyárigazgató még aznap este meglátogatta őket a debreceni kórházban, ahol személyesen tájékozódott az állapotukról. A kivizsgálást és a szükséges ellátást követően tegnap mindenkit hazaengedtek. A CETL őszinte részvétét fejezte ki a balesetben elhunyt személy családjának, a sérült munkatársainak pedig mielőbbi teljes felépülést kívánt. Néhány napja elindult az önkéntes babasimogatók jelentkezése, akik a szükséges kiválasztás és képzés után rendszeresen vállalnák, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt babák se legyenek hosszabb időre, biztonságos emberi kapcsolódás nélkül. Az érintők önkéntes babasimogató program szervezői országos hálózatot szeretnének létrehozni, amihez 4500 felkészített önkéntesre van szükségük. A kórházak teljes listája, köztük több debrecenivel, a Dehíren található. A Debreceni Tankerületi Központ harmadik éve szervezte a névnyitó konferenciát, ahol értékelik az előző tanév eredményeit, valamint megvitatják az új tanév kihívásait. A szakmai rendezvényen Csák László országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Oktatási Bizottságának tagja is részt vett.
2: 16 év után az oktatás fontosságának megfelelően újra van oktatási minisztérium Magyarországon. A minisztériummal közösen azért küzdünk, hogy egy még jobb oktatási rendszert építsünk.
1: A Klebelsberg központ is átszervezés előtt áll, erről Sinka Edit a központ elnöke beszélt. A cél az, hogy az intézmények visszakapjanak annyi önállóságot, amennyi segíti az eredményesebb működésüket. Szeptemberben több mint 19 ezer tanuló és csaknem 2000 pedagógus kezdi meg a következő tanévet a debreceni tankerület intézményeiben. Pap László polgármestert hallják.
3: Debrecen évszázadok óta iskolaváros, az oktatás és a tudás egy nagyon fontos magyarországi központja. Ma is olyan erős oktatási rendszeren rendelkezik, amelyben a tankerületi, szakképzési, egyházi és felsőoktatási intézmények, valamint szakmai közösségek együtt formálják fiatalok és ezáltal országunk jövőjét.
1: A tankerületi tanévnyitó konferencián köszöntötték a nyugdíjba vonuló intézményvezetőket és azokat a pedagógusokat is, akik évtizedek óta a hivatásuknak élnek. A nyári szünetben a debreceni tankerületi központ 38 intézményében zajlanak kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák. A Józsai Lórántfi Zsuzsanna általános iskolában idén már nem sárga, hanem fehér falak között tanulnak majd a diákok. Azonban nem csak a falak újulnak meg. Az átfogó felújítás részeként kicserélték a régi tantermi ajtókat, a tornaterem tetőszerkezetét pedig teljesen felújítják. A kivitelezés egy régóta visszatérő beházásra nyújt megoldást az iskolának, ami során megújulnak a fagerendák és a csatornarendszer is. A felújítási munkák várhatóan augusztus végén fejeződnek be. Cifra Ildikót, az iskola igazgatóját hallják.
4: Én abban bízom, hogy mindenki látja, hogy ez egy nagy felújítási munkálat, hogy ebbe az én kollégáim és a fenntartó is mindent beletett, és tényleg szívvel lélekkel azon van mindenki, hogy itt a tanuló gyerekek nagyon jól érezzék majd magukat, és úgy gondolom, hogy megérdemelnek egy szép környezetet.
1: A BMW gyár termeléséhez igazodva ma a meghirdetett menetrenden felül pluszjáratokat is indít a DKV a 71-es, a 72-es és a 73-as vonalakon. A nagyállomásról 71-es járat 22 óra 48 perckor, a 71H jelzésű 23 órakor, a 72-es járat pedig 22 óra 56 perckor indul majd. Ezen kívül a Zégner térről 73-as pluszjárat indul majd 22 óra 46 perckor. A Kölcsei központban ma délelőtt 10 órától este 8 óráig várja még a Botanika Expo az érdeklődőket, ahol a kertészkedés és a fenntartható életmód van a középpontban. A debreceni virágkarnevál egyik legzöldebb helyszínén inspiráló előadások, interaktív workshopok és családi programok várják az érdeklődőket. Idén a Bíborfehér Fantázia nevű torta lett az ország tortája, amiben kötelezően rögös túrót vagy tejfölt kellett felhasználniuk a versenyzőknek. A Magyarország cukormentes tortája verseny pedig idén a szilvafácska nyerte. A tortában rétegről rétegre bontakozik ki az amatos szilva, a dió és a tejcsokoládé íze, aminek harmóniáját egy könnyed fahéjas musz fogja össze. Tisza Évát, a melancs cukrászda tulajdonosát hallják.
5: Minden évben nagy érdeklődéssel várják a vendégek az ország tortájának megjelenését. Természetesen mi is készülünk, hogy 20-ától a bíborfehér és a szilvafácska torta üzletünkben megkóstolható legyen.
1: A Magyar Cukrászipartestület idén már 20. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt a nemzeti ünnep alkalmából. A nyertes tortákat pedig csütörtöktől már országszerte 500 cukrászdában lehet megkóstolni. Nagyszerű első félidőt produkált a DVSC Skyline, a világ egyik legjobb csapata a győri Audi Eto ellen, és a folytatásban is derekasan küzdött a csapata harmadik Kerman IT Kupa fináléján, de végül 37-31-re a győriek legyőzték a lokis lányokat. A kupát tehát a Győr nyerte, a harmadik helyet pedig a Podravka érdemelte ki a Cerven az Vezda legyőzésével. Keleti derbit vív a DVSC a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában ma. A debreceniek a Kisvárda otthonában lépnek pályára. Dénes Vilmost, a Loki játékosát hallják.
6: Ez egy különlegesebb lesz, hiszen mióta én itt vagyok, és szerintem a srácoknak is ez az első olyan meccs, amikor egy hetünk van felkészülni egy meccsre. De mindenképpen győzni megyünk, hiszen azt gondolom, hogy Kisvárdánál jobb játékerőt képviselünk, és haza kell hoznunk a 3 pontot.
1: A mérkőzés ma délután 17:30 kezdődik a Várkerti stadionban. A labdarúgó magyar kupában lép pályára ma a Deac. A második fordulóban a Pest vármegyei másodosztályú bajnokságban szereplő Kartal vendége lesz a Debreceni Egyetem együttese. Sándor Tamást, a Deac csapatkapitányát hallják.
7: Nem arra számítunk, hogy sétagalop lesz, nyilván nem tudjuk, hogy milyen pályájuk van, milyen erőt képviselhetnek, de nekünk a saját játékunkat kell játszani, meg ugyanolyan elánnal belemenni, mint hogyha egy NB1-es csapat ellen játszanánk, tehát igazából akkor úgy érzem, hogy nem lesz probléma.
1: A találkozó ma délután 4-kor kezdődik a Kartali sporttelepen.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
8: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermej.

Itt a Daily Mixben már is érkezik hozzánk az egyik kedvenc DJ producerünk, Alex Kenji, az elektronikus zenei világ egyik svájci bicskája és rejtett mérnöke, hiszen több mint 200 kiadványt jegyez különböző producer nevek alatt, és ezek egy része olyan projektekben jelent meg, ahol a közönség hát nem is tudja, hogy ő áll a háttérben. A szakmában közismert, hogy Alex Kenji szándékosan használ több művész nevet, mert hát így tud különböző stílusokban dolgozni, anélkül, hogy a rajongók összekevernék a brandjeit. Nagyon okos a húzás, ez meg itt a vadonatúj dal, jön a Bambolia Rádió 1-en a Daily Mixben.

0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Hölgyeim és uraim, a Daily Mixnek vége, úgyhogy én átadom a szót, a mikrofont, a stafétát. Kessérű Tomi voltam vagyok, és leszek. További nagyon szuper vasárnapot kívánok önöknek. Találkozunk hétfőn délben a Rádió 1-en, a Daily Mixben. A folytatásban érkeznek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig Makranci László veszi át a helyemet itt a stúdióban, és indul a Hajrá Sport magazin, úgyhogy maradjanak velünk. Egyébként Laci Lói dalával kezd majd. Jön a Get Lucky!
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, már megint koszos az autóm.
4: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
3: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
5: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Barta Éva. Két órától folytatódik a karneváli hét programsorozata a Kis Templomban is, ahol évfélig többek között az éjszakai Debrecent is meg lehet nézni madártávlatból. A Kölcsei Központban ma délelőtt 10 órától este 8 óráig várja még a Botanika Expo az érdeklődőket. 3 és 5 órától a Táncol a Város programsorozatban a helyi tánccsoportok tartanak bemutatót a Botanika Expón. 4 órától Dúzs László a regeneratív mezőgazdaságról tart előadást, majd 6 órakor interaktív bemutató kezdődik Kertek zenéje címmel, amiből kiderül, hogy válnak a növények elektromos jelei zenévé. A Botanika Expo programsorozata ingyenes, de némelyik regisztrációhoz kötött. A Galiba Gyermekfesztivál a régi Városháza udvarán este 6 óráig kézműves foglalkozásokkal és a Turmix bringával folytatódik. Ezen kívül délután 2 óra 20 perctől mini Táncol a Város program következik, 3 órától pedig ringató lesz Szűcs Anikóval. 4 órakor élő népmese kezdődik, fél öttől pedig Kárász Eszter Éjszaka a hangvillában című zenés műsora várja az érdeklődőket. A Nagyerdőn a Békástónál is tart még a Beer by Lake. A rendezvényen hazai és nemzetközi kézműves söröket lehet kóstolni. Szakértők és gasztrobloggerek vezetésével tematikus sétákon lehet megismerni a különböző sörtípusokat és sörfőzdéket. Ezen kívül sörpong és kvízek is szerepelnek a programban. A Dósanádor téren este 7 órától a Quest Brass Band ad koncertet, majd 8:30-tól a szabadtéri moziban a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet vetítik.
5: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
2: Rádió 1!

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Beharangozzuk a DVSC és a Deac labdarúgóinak mai mérkőzését. Szó lesz a DVSC Skyline szezonnyitó sajtótájékoztatójáról, de a Deac férfi kosarasainak a felkészülése is a középpontba kerül. Először foci. Keleti derbit vív a DVSC a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában ma. A debreceniek a Kisvárda otthonában lépnek pályára. Dénes Vilmos a Loki játékosa egyre jobban beilleszkedik a csapatba, ami sokat jelent számára.
1: Tényleg úgy érzem, hogy jól ment a beilleszkedés, nagyon könnyen, egy nagyon befogadó társaságba érkeztem. Ennek örülök, hiszen ez ugye a pályán is segít, mert ott is hamarabb be tudtam illeszkedni, ott is hamarabb fel tudtam menni a ritmust, a csapatnak a ritmusát, hogy mik az elképzelések.
0: A Kisvárda elleni meccsről elmondta, hogy most jobban fel tudtak készülni.
1: Elején a bajnokságnak ugye nehéz bármit leszűrni, mert ezt az ember egy azért bizonyította, hogy mindig akit az elején leírnak, az utána elő is lehet. De én úgy gondolom, hogy egy jó csapatunk van, nyilván ez az időszak ez nehéz volt, mert európai meccsünk voltak, heti 3 meccs folyamatosan, nagyon sok sérültünk van, de úgy érzem, hogy most kezdünk egyenesedni, és a legutóbbi meccsen is a második fél időben, de már szerintem az első fél időben is olyan játékot mutattunk, amire lehet építeni, és tényleg szerintem a nézők is azt látták, hogy igen, ebben a csapatban van egy jó szezon. Hát ez egy különlegesebb lesz, hiszen mióta én itt vagyok, és szerintem a srácoknak is ez az első olyan meccs, amikor egy hetünk van felkészülni egy meccsre, de mindenképpen győzni megyünk, hiszen azt gondolom, hogy a Kisvárnánál jobb játékerőt képviselünk, és haza kell hoznunk 3 pontot.
0: A mérkőzés ma délután 17:30 lesz a Várkerti stadionban. Most jöjjenek az igazi mai slágerek itt az FM 95 Rádió 1-en, utána tovább hajrázunk.

0: Folytatjuk a hajrát itt az FM 95 Rádió 1-en. A labdarúgó magyar kupában lép pályára a Deac ma. A második fordulóban a Pest vármegyei másodosztályú bajnokságban szereplő Kartal vendége lesz, a Debreceni Egyetem együttese. Kiválóan kezdte a szezonját a Deac, hiszen eddig minden meccsét megnyerte, ami Sándor Tamás csapatkapitány szerint jó mentális löket is lehet a magyar kupára.
1: Nem volt könnyű ez az augusztus, de ugye mindig így szokott kezdődni, igazából már azért hozzá vagyunk elszokva, hogy ez egy héten azért két meccset kell lejátszani. Most a hétvégén ugye szombaton játszottunk, most a kupát az vasárnap fogjuk. Kaptunk két nap szabadot, de utána azért megint belevágtunk a melóba, tehát nem az volt, hogy kivettük üresbe, aztán csak gurultunk előre, hanem a héten is azért kemény munkát végeztünk, és nyilván azért szeretnénk a kupába is tovább jutni, hiába egy alacsonyabb csapattal játszunk, de nyilván az a célunk, hogy ugyanígy folytassuk a győzelmi szériánkat, és igazából tök mindegy, hogy kivel játszunk, nyerjük.
0: Sándor Tamás hozzátette, hogy a Kartal számukra egy fekete ló.
1: Ami igazából ellene szólhat az, hogy nem veszik komolyan a mérkőzést, és az ellenfél meg tud minket lepni, meg a kettes ellenfél, de hát közhely, de sajnos igaz, hogy egy meccsen bármi előfordulhat, de ha bealszunk az elején, vagy akármi előfordulhat, utána be tud lelkesedni az ellenfél, szóval már az első perctől nekünk meg kell mutatni, és a pályára ki kell vinni azt, hogy miért vagyunk mi magasabb osztályban, és úgy érzem, hogy akkor nyilván jó esélyünk van a továbbjutásra, de nem arra számítunk, hogy sétagalop lesz. Nyilván nem tudjuk, hogy milyen pályájuk van, milyen erőt képviselhetnek, de nekünk a saját játékunkat kell játszani, meg ugyanilyen elánnal belemenni, mint hogyha egy NB1-es csapat ellen játszanánk. Tehát igazából akkor úgy érzem, hogy nem lesz probléma, ennyi szólhat ellenünk igazából, hogy nem veszik komolyan.
0: A találkozó ma délután 4-től lesz a Kartali sporttelepen. Maradjanak velünk, hiszen a zene után női kézivel folytatjuk.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Stabil támogatói háttérrel, új kiemelt szponzorral és komoly célokkal vág neki az új idénynek a DVSC Skyline női kézilabda csapata. Ennek apropóján szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott a héten a klub. Pap László polgármester kiemelte, hogy Debrecen a női kézilabda fellegvára lett.
1: Ma nyugodtan kijelenthetjük minden túlzás nélkül, hogy a fővároson kívül a női kézilabda szakmai fellegvára az Debrecenben van. És ez egy óriási eredmény, az elmúlt évek építkezésének köszönhető. Ez nyilván szakmai és gazdasági építkezést jelent együtt, mert a sportban e kettő együtt tud igazán eredményes és produktív lenni.
0: A sajtótájékoztatón a klub bejelentette, hogy új támogatójuk lett. Az EV Powerrel 2 éves szerződést kötött a DVSC Skyline. Jean Juan Tinget, az EV Power ügyvezetőjét hallják.
2: Úgy gondoljuk, hogy egy vállalat szerepe egy városban nem ér véget a beruházással, illetve a munkahelyteremtéssel. Szeretnénk odafigyelni a körülöttünk élőkre, jelen lenni a város életében, és hosszú távon olyan partner szeretnénk lenni, akire lehet számítani. A mai nap bejelentése szintén ennek a megközelítésnek a része.
0: Ábrók Zsolt, a DVSC kézilabda Kft. Ügyvezetője elmondta, hogy nagy célokkal vágnak neki a szezonnak.
3: Szeretnénk végre egy nemzetközi kupát nyerni. Megdolgoztunk érte, azt gondolom, és ez a célkitűzésünk, és az a cél, hogy ez a csapat az Európa Ligában idén jusson be a Final Four-ba, és ezt bár nem beszéltük, de ugye minden évre próbálunk valamit csűrni, csavarni, úgyhogy ebbe az évben az a célkitűzésünk, hogy az Európa Ligában, és azt mondtam a csapatnak is, hogyha az Európa Ligában a csapat bejut a Final Four-ba, a legjobb 4 közé, akkor Debrecen és a DVSC kézilabda Kft. Megpályázza az Európa Liga Final Four-nak a házigazda szerepét, és a május 8-ai hétvégére Ceruzában már berajzoltuk a Phoenix csarnokot.
0: Most zene, utána kosárlabdával folytatjuk a hajrát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Hajrá magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Javában folyik a felkészülés a Deac férfi kosárlabda csapatánál. A Debreceni Egyetem együttesénél hamarosan teljes lesz a keret, de már a fiatalokkal együtt kiváló munkát végez a csapat, amelyet Pető Ákos vezetőedző is megerősített.
1: Főleg a fiatalok, akik már a július végén elkezdték az egyéni foglalkozásokat, extra jó fizikai állapotban voltak, illetve vannak is, illetve fokozatosan jöttek a külföldi játékosok, nyilván nekik az eleje az átállás miatt nehéz, illetve hát azért hiába készültek egyénileg otthon, azért ötödben más, tehát nekik utol kell érni magukat, de összességében az összkép azért az biztató. Én úgy gondolom, hogy a munkamorál is megfelelő, illetve egész jól tudunk haladni, tehát nagyjából tartjuk a felkészülési tervet. Én úgy gondolom, hogy nem tudunk egy olyan rotációt alkalmazni, mint egy bajnoki mérkőzésen, illetve rövidebb időket lesznek a játékosok a pályán. Megvan a saját heti ritmusunk, de jó lenne a csapat az együtt látni, igaz Varga Feri és Ágodi Robi, sőt úgy gondolom, hogy bár 16 éves kis Tomi is azért nagyon szép dolgokat, tehát elképzelhető, hogy ő is azért pályára fog majd lépni.
0: Az új légiósok közül a magyar felmenőkkel rendelkező Brandon Horváth is egyre inkább beilleszkedik a csapatba. A magyar bajnokságról még nem tudok sokat, de már izgatott vagyok, és alig várom, hogy sokat tanulhassak. Viszont mindig is szerettem volna megismerni ezt az országot és ezt a bajnokságot. Amikor a csapat az ügynökömet megkereste, akkor már jó érzések voltak bennem, így nem volt kérdés, hogy aláírjak. Az első benyomásaim nagyon pozitívak. A csapatnál érezhető a jó hangulat, és egyre inkább beilleszkedek. Nagyon sok győzelemnek szeretnék örülni idén, és fontos, hogy kiváló legyen a kémia a srácokkal. Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrázhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották. Szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!

0: Helyben vagyunk. Az FM 95 rádió egy helyi közéleti mag.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az abban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Hű, stabil optikai net féláron.
6: Bizony, ennek a felesem tréfa.
5: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
6: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon, vagy a 1277-es telefonszámon.
0: Mert a 3 DJ legenda

0: Minden este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újra termel Pakson a 6-os turbina. CETL dolgozók utaztak a balesetet szenvedett buszon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Az építkezések és a dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a vártnál hamarabb indulhatott újra a paksi atomerőmű 3-as blokkjának 6-os turbinája. Magyar Péter miniszterelnök tegnap este 8 órakor a helyszínről jelentkezett be élő adásban a közösségi oldalán. CETL dolgozók utaztak a 4-es főúton balesetet szenvedő buszon, és 9-en megsérültek, akiket a mentők a helyszínről kórházba szállítottak. A CETL közlése szerint a gyárigazgató még aznap este meglátogatta őket a debreceni kórházban, ahol személyesen tájékozódott az állapotukról. A kivizsgálást és a szükséges ellátást követően tegnap mindenkit hazaengedtek. A CETL őszinte részvétét fejezte ki a balesetben elhunyt személy családjának, a sérült munkatársainak pedig mielőbbi teljes felépülést kívánt.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Április 1-én hatályba lépett az energiaügyi miniszter rendelete, ami meghatározza a szolgáltatások díjmértékét, és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit minden esetben értesíti a DV Parking. Keleti derbit vív a DVSC a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában ma. A debreceniek a Kisvárda otthonában lépnek pályára. A mérkőzés ma délután 17:30 kezdődik a Várkerti stadionban. Délután eleinte felhős lesz az ég, de aztán ismét kitisztul. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de továbbra is mérsékelt marad. Még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 28 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

csak igazi mai sláger megy, ebben az órában is természetesen, 3 óra után pedig az aktuális 50 legmenőbb igazi mai sláger a Rádió 1 Top 50-ben, 5 órától Cookie Mix-tel, After Party Show, Summer Edition, vagyis 2 órán át, aztán Diszkós itt 8-tól, 9-től pedig World is My Radio Show, most pedig Lady Gaga, aki lehet, hogy készül már azokra az időkre, amikor anyuka lesz, mert hogy a kozmetikai iparba szállt be, frissen is ezt fogja promotálni. Abrakadabra, ezt nagyon szeretjük tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
3: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Hajdúbiharban is babasimogatókat keresnek. A DKV ma plusz járatokat is indít a 70-es vonalakon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Néhány napja elindult az önkéntes babasimogatók jelentkezése, akik a szükséges kiválasztás és képzés után rendszeresen vállalnák, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt babák se legyenek hosszabb időre, biztonságos emberi kapcsolódás nélkül. Az érintők önkéntes babasimogató program szervezői országos hálózatot szeretnének létrehozni, amihez 4500 felkészített önkéntesre van szükségük. A kórházak teljes listája, köztük több debrecenivel, a Dehíren található. A BMW gyár termeléséhez igazodva ma a meghirdetett menetrenden felül plusz járatokat is indít a DKV a 71-es, a 72-es és a 73-as vonalakon. A nagyállomásról 71-es járat 22 óra 48 perckor, a 71H jelzésű 23 órakor, a 72-es járat pedig 22 óra 56 perckor indul majd. Ezen kívül a Zégner térről 73-as plusz járat indul majd 22 óra 46 perckor. Nagyszerű első félidőt produkált a DVSC Skyline, a világ egyik legjobb csapata a győri Audi Eto ellen, és a folytatásban is derekasan küzdött a csapata harmadik Kerman IT Kupa fináléján, de végül 37-31-re a győriek legyőzték a lokis lányokat. A kupát tehát a Győr nyerte, a harmadik helyet pedig a Podravka érdemelte ki a Cerven az Vezda legyőzésével. Délután eleinte felhős lesz az ég, de aztán ismét kitisztul. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de továbbra is mérsékelt marad. Még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 28 fokot. Sokáig meleg marad az idő, és a szél is csak késő este gyengül le.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! A slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. Az 50.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Elindult a Top 50, Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és ezek a hét sereghajtói. 50. volt a Camera Cyril remixében Ed Sheerantől, 49. Alok Éva.

Feel Me, Rádió 1-es újdonság Regál Lilitől, akinek nagyon erős az online jelenléte, és ez neki nem promóció. Sokan azért követik, mert látszik, hogy tényleg élvezi, amit csinál.

0: Nagyobb felsorolás jön most, szépen haladunk előre a sereghajtók között. 47. volt Regál Lili újdonsága a Heal Me, 46. helyen zenélt Selena Gomez Single Soon, ez lett a 45. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Ez ugye Cyril feldolgozásában Disturbed-től a Sound of Silence. 44. Kygo, OneRepublic és a Chasing Paradise. Now I'm chasing paradise with you. 43. lett aztán David Guetta-tól OneRepublic-tól az I Don't Wanna Wait. 42. helyen énekel Teddy Swims Lose Control, amit a 41. helyen Topic, Fastboy és a Forget You követ.
1: Elsőként a Rádió 1-en.
0: A Lovers on the Dance Floor, Blondistól, aki megtisztelte a Rádió 1-et a jelenlétével, tegnap este a vendégünk volt itt a stúdióban. Az ő zenéjére alapvetően jellemző, hogy pozitív, tele van jó érzésekkel, a szakmában a tánczene legkeresettebb különcének hívják, mi nagyon csípjük a dalait, ezt az újat is. Lovers on the Dance Floor, a 40.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igaziba is sláger megy. Nemrég meghallgatunk egy popballadát Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól. Végig énekeltük a Die With A Smile-t a 35. helyen.

Disco Machine, Out This Soul, a Beat of Your Heart a 33. lett. A folytatásban a The Door, Teddy Swims-től, akinek a magánélete, akárcsak sok más sztár esetében, megsillette a hirtelen jött óriási sikert, a rengeteg koncertet, a turnét, a folyamatos stúdiózást. Teddy Swims megerősítette a hírt szakított barátnőjével Rachel, akivel közös gyermekük is van. The Door, a héten a 32.

0: a Rádió Egyen a Top 50-ben, 30. volt a Ládari, Ládótól, Joel Corytól a Be Alright a 29.
1: Rádió egy Top 50, a 28.
0: A Dracula a jelen nagy favoritjai közül, a social media segítségével feltörekvő ausztrál zenésztől Kevin Parkertől, azaz Tame Impalától, akinek a koncertjei nem csak a zenéről szólnak, konkrétan vizuális orgiáról is, lézersók, hipnotikus minták, a híres UFO, ami egy hatalmas kör alakú lámparendszer a színpad felett, mindent bevet, hogy a közönség jól szórakozzon. Egyébként a legutóbbi Pókember filmhez is jutott Tame Impala dal, szóval ő most nagyon pörög. Ez a dal Jenny és Boys Noize remixben szól, Tame Impala Dracula a 28.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Szépen lassan véget ért ez a zenei óra, de azonnal indítom a következőt. Na, még egy pici visszaszámolás, mert ugye 28. volt Tame Impalától a Dracula, 27. Alex Warrentől,

0: Ed Sheerantől és Martin Garrixtől a Repair It a 26. És a következő zenei órát itt a Rádió 1-en Lady Gaga indítja majd a 25. helyen. Ez a Dead Dance!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Csegei Hanáscsárda bemutatja a 14. Tisza Csegei Harcsapaprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbontával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár teszi teljessé a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsapaprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
0: Hirdessen nálunk!
1: reklamkukac.mcdb.hu
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. A Lidl a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve visszahívja a szeptember 14-i szavatossági idejű Milbona High Protein csokoládé ízű puding 200 g-os kiszerelését, mivel a termékben baktérium jelenlétét mutatták ki. A Kölcsei Központban ma délelőtt 10 órától este 8 óráig várja még a Botanika Expo az érdeklődőket, ahol a kertészkedés és a fenntartható életmód van a középpontban. 6 órakor interaktív bemutató kezdődik, Kertek zenéje címmel, amiből kiderül, hogy válnak a növények elektromos jelei zenévé. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de továbbra is mérsékelt marad. Még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 28 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul a slágerlista! Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió 1!
2: Rádió 1 Top 50. A 25.

imádja ezt a dalt, hello mindenkinek. Van egy olyan mondás, hogy a nyári slágerekből meg lehet mondani, hogy milyen nyarunk volt, na hát a Golden Summer pont erről szól, hogy legyen olyan a nyár, amire évek múlva is mosolyogva emlékezhetünk.

Mezzasari, Hugo Sonic, It Feels So Good, 22. És ezután jött Kérottal a Turn the Lights Off a 21. helyen. 20. lett Kamrad és a Hug Yourself, Európa popslágerei közül az egyik legkedveltebb dal. Na és hát az ki tudta, drága Rádió 1-esek, hogy Kamrad szülei konkrétan hitelt vettek fel azért, hogy a fiúk folytathassa a zenélést. 2021-ben volt, hogy padlóra került a karrierje.

0: A top 20-ban van ezzel a dallal. 18. A 17. lett Accent, Sera, Misha Miller és a Don't Leave.
1: Rádió egy top 50. A 16.
0: A Save Me Tonight a friss Rádió 1-es kedvencek közül, és hangulatban visszaugrunk most 2010-be, és ebben Jennifer Lopez és David Guetta segít, akik már akkor 2011-ben dolgoztak egy dalon, valamiért soha nem jelent meg. Úgyhogy szép szóval élve, ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció testet ölt.

0: Rádió egy top 50. A 13.
1: A foci himnusz, az év sport himnusza, Shakira, Burna Boy, Die Die. Azon túl, hogy a dal célja, hogy buzdítson, arra is emlékeztet, hogy a nehézségek és a kudarcok csak erősebbé teszik az embert, és ha keményen megdolgoztunk érte, elérhetjük a céljainkat.

0: Ez a Rádió 1. Közlekedési információk. Jani szólt, hogy az egyes főúton lassulás van Biatorbágynál a 13-as kilométer környékén. Zsolti SMS-e szerint a 3-as főúton 60-ban a Horváth Mihály úton javítják a héten tönkrement gázvezetéket. A burkolat felbontva csak a félútpálya járható. 4-es főút Vecsés, 21-es kilométer útszűkület és lassabb haladás, írta Krisz. Nagyon köszönjük az infókat, jöhet még folyamatosan SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 11.

0: ezt követte Tóth Abigail és Axel Dala a Sugar Daddy a 11. helyen. Aki kedveli Sam Feld, Rehab vagy a Switch Disco zeneit, annak van egy szuper jó hírem, ők együtt dolgoztak ezen a dalon, és most leadom Sleep Tonight, valamennyien a vokális, dallamos house vonalat képviselik, a Switch Disco-nál ráadásul mindig is hangsúlyos volt az aha élmény, amikor felismerjük az egyik kedvenc dalunk részletét egy teljesen új lüktetésben. Na ez is ilyen, a Sleep Tonight, ami már a top 10-ben van, és a 10.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50 szól Európa, Amerika és a Rádió 1 legnagyobb kedvenceivel. 2026-34. Hetén ráadásul ez a 10 legnagyobb favorit. 10. a Sleep Tonight, Sam Feltől, a Swish Disco-tól és Rehab-tól. Loi, Get Lucky, 9. Nyolcadik lett Ray Daltontól a Blood Running. Hetedik Hypaton és az Out of My Head. Alex Kenji-től a Bumbley, 6. Taylor Swift, Opalite, 5. Sam Felt, Hearts Like Mine, 4. Tartja dobogós helyezését 3. a héten Purple Disco Machine és a Hurts Wonderful Life. Camrad, Be Mine,

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: New Religion, érkezik BB Rexa, a horror királynő. Ezt ő mondta magáról. Imádja a műfajt a szabadnapjain, amiből elég kevés van neki. Simán rendez egy brutál horror maratonozást. Nyáron sok fellépése volt, szóval mostanában nem volt rá ideje. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy top 50-ben ezen a héten is megtartotta első helyét BB Rexával, a New Religion.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Debrecenben a Kishegyesi út 1-11 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
10: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
11: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
8: Mert a 3 DJ legenda ma este.

0: minden este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Az építkezések és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a vártnál hamarabb indulhatott újra a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának 6-os turbinája. Magyar Péter miniszterelnök tegnap este 8 órakor a helyszínről jelentkezett be élő adásban a közösségi oldalán. A Nagyerdőn a Békás-tónál is tart még a Beer by Lake. A rendezvényen hazai és nemzetközi kézműves söröket lehet kóstolni. Szakértők és gasztrobloggerek vezetésével tematikus sétákon lehet megismerni a különböző sörtípusokat és sörfőzdéket. Ezen kívül sör, pong és kvízek is szerepelnek a programban. Napközben az északi szél északnyugatira fordul, de továbbra is mérsékelt marad. Sokáig meleg marad az idő, és a szél is csak késő este gyengül le. Hajnalra 15 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Olyan zene érkezik, hogy na, figyelj, ez itt kezdődik. El kell mondjam, hogy az új divat, ez bejön nekem, komolyan, az a jó kis latin, tényleg. Úgyis még nyár van, gyönyörű az időjárás, 26 fok van, nincs kanikula, nincs ideg, tökéletes a program itt, nem? Pláne a rádió egy szól. Ó, na még szép. Érkezik Kahan, jó hallottatok, jó hallottatok, Kahan, igen, kell mondani, vagy Kehen, két A van benne, Kahan, és a szám címe Café Conroe.

tapsolta a Rádió Egyet, nem baj, legalább most itt vagy velünk. Még egyszer hangsúlyozom, még egyszer 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is legereket, 19 óraitől 20 óraig élő kívánság műsor, jó? És menjünk tovább, érkezik egy újabb Joel Curry, a szám címe Devotion, ez egy feldolgozás, de higgyetek nekem,

0: igazi mai sláger megy, netessék izgulni, 18 óratől 19 óraig mixerek tovább az igazi mai slágereket. Oké? Okay? Hamarosan folytatódik az After Party Show Summer Edition. Kivel találkozunk, azt is elmondom, jön Martin Garrix, és a szám címe Butterfly. Jó lesz? Jó lesz!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Augusztus 26-a és 30-a között Debrecenben újra a nagy templom előtt felállított arénában láthatjuk a világ legjobb 3x3-as kosárlabdázóit.
3: Először az U21-es magyar válogatottnak szurkolhatunk a Nemzetek Ligájában, majd a világ legjobb női és férfi csapatai következnek a Women's Series és a World Tour Masters pénzdíjas sorozataiban.
2: A mérkőzésekre a belépés ingyenes.
3: További információk a debreceni-sportcentrum.hu/3x3-as weboldalon.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete a rászoruló családoknak, és a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. A Dósa Nádor téren este 7 órától a Quest Brass Band ad koncertet, majd 8:30-tól a szabadtéri moziban a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet vetítik. Nagyszerű első félidőt produkált a DVSC Skyline, a világ egyik legjobb csapata a győri Audi Eto ellen, és a folytatásban is derekasan küzdött a csapat a harmadik Kerman IT kupa fináléján, de végül 37-31-re a győriek legyőzték a lokis lányokat. Hétfőn a maihoz hasonló napos, kicsit szeles idő várható, 29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

hiszen 19 óraig. Ez megfelel? Jó! Érkezik rögtön az isteni Martin Garrix és Butterflies. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, hangerő maximálisan, a buli folytatódik, itt arra jó egyen, ahol sok igazi ma is legjár megy. A legjobb jó hírem van, 12 percig nem beszélek. Ugye, milyen boldogok vagytok? Tudom!

Csak igazi mai slágér megy, imádunk Joel Curry, Stay a Little Longer, bizony, bizony, bizony. Ami most következik viszont, ez a kis büszkeségem, mert ez a saját dalom, Carner elegült a jó barátom Carner, igen. A szám címe Fire, oh yes! És még egyszer hangsúlyozom, mikor itt van a kívánság műsor US Garyvel hétköznap, nyugodtan lehet kérni azt a dalt, jó? Jól esne nekem, sőt kíváncsi vagyok, hogy hadd tetszik nektek, jó? Szóval van egy kis időtök, nyugodtan lehet írogatni nekem a 0620 3 111 111-re, SMS-en vagy Viberen, jó? Érkezik Cookie Carner, Fire, hangjön maximálisan, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, nincs megállás, burizunk tovább itt a Rádió 1-en.

Rádió 1-es, a tíge zima is legyen, egy kis klasszik hangulat volt itt nálunk a Zafta Party Show Summer Edition, The Sponges és Gotta Move On. De jó volt ez. Viszont

0: 108. Yores, Yores. Tonight's a weekend.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Folytatódik az After Party Show Summer Edition, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 19 óra-től 20 óraig élő kívánság műsor.

0: ez itt a Rádió egy ahol csak igaz, ima is sláger megy, nem sokára elő kívánság műsort, és így telefonálni, és SMS-ezni, vagy bérezni a 0620-311-111-re. Érkezik Bibi Rexha, Fate Lesz Elégült, New Religion, ezzel indítom a kívánság műsor.
1: A műsor támogatója a Burger King.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
12: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
11: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
12: reklamkukac@mcdb.hu

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. CETL dolgozók utaztak a 4-es főúton balesetet szenvedő buszon, és 9-en megsérültek, akiket a mentők a helyszínről kórházba szállítottak. A kivizsgálást és a szükséges ellátást követően tegnap mindenkit hazaengedtek. A BMW gyár termeléséhez igazodva ma a meghirdetett menetrenden felül plusz járatokat is indít a DKV, a 71-es, a 72-es és a 73-as vonalakon. A nagyállomásról 71-es járat 22 óra 48 perckor, a 71H jelzésű 23 órakor, a 72-es járat pedig 22 óra 56 perckor indul majd. Ezen kívül a Zégner térről 73-as plusz járat indul majd 22 óra 46 perckor. Hétfőn a maihoz hasonló napos, kicsit szeles idő várható 29 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor elkezdődött, egészen 20 óraig lett kenni egy jó dalt, például egy új generáció kért tőlem, Ray Dalton. Szia, hogy hívnak téged?
2: Bogi.
1: Bogi, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Tessék.
1: Melyik városból telefonálsz?
2: Bocsánat, csak valami történt, és azért nem tudtam figyelni. Cserkeszőlő.
1: Oké. Na, kinek szeretnék külön ezt a jó kis dalt? Kinek szóljon?
2: Az egyik barátomnak.
1: Na, de hogy hívják őt?
2: Dénes.
1: Dénes, és mit szeretnél neki üzenni? Csak barát, vagy nagyon tetszik neked?
2: Tetszik.
1: Tetszik? És szerinted van esélyed?
2: Már együtt vagyunk.
1: Ja, együtt vagytok. Bocsánatot kérek, ezt nem tudhattam. Jó, akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, ha telefonáltál, jó?
2: Köszönöm, szia!
1: Ciao, szia, szia! Na jó, van, oké, rendben. Hát, hogyan tudtam volna én? Na mindegy. Érkezik Ray Dalton, Blood Running, az elég újabb, és isteni!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém? Szia, neved?
2: Roland.
1: Roland. Kérte tőlem, kamerád, kinek szeretnéd küldeni?
2: Barátomnak.
1: Jó, oké, nincs neve?
2: Natasha.
1: Oké. És mit szeretnél neki üzenni Natashának?
2: Majd hallgassa meg a zenét.
1: Ez egy jó duma, tetszik, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és kívülök neked egy szuper kedemes estét, jó?
2: Szia, köszi.
1: Ciao, szia. Az új generáció, imádom tényleg. Kamera, de ő is új generáció, és azt hiszem címe Jog Yourself. Hát jó.
0: 0620 3 111 111. Hívd most.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, jó itt vagy, esetleg vacsisztok. Kívánságműsor 20 óraig, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk, halló?
2: Halló, halló, szia, szia, Kalóz vagyok.
1: Hello, mi újság, hogy vagy?
2: Hát köszönöm, jó vagyok, vagy hát szó jól, hát vége van a négy napos hétvégének, úgyhogy holnap reggel mehetünk újra dolgozni.
1: Igen.
2: Ennek annyira nem örülünk, de hát mindegy. Hát... jó tett legalább a hétvégén.
1: Na jó van, jó sikerült?
2: Jó sikerült, persze, hát az ember a családjával lehet, akkor... Annál ez, nincs is jobb dolog.
1: Ez a legszebb ajándék, igen, én is azt mondom, igen. Na, figyelj, kérteltelem Rats Pepper Disco Machine együtt, Wonderful Life 25, ez a szám címe, jó rövid. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát küldeném mindenképp a családom, a gyerekeknek, hogy utolsó hét jön a nyári szünetből, úgyhogy lassan mehetnek ők is vissza.
1: Hát jó, de már jövő hétvégén még van egy kis hétvégén még, mert csak kedden kezdődik, ugye?
2: Igen, csak kedden kezdődik, de azért már szeretem őket emlékeztetni, hogy lassan vége van az arany életnek.
1: Ájjáj, igen. De figyelj, mindjárt karácsony.
2: Mindjárt húsvét, és mindjárt újra itt a nyár.
1: Na, ugye, annyira gyorsan megy az élet, tényleg hihetetlen. Örültem, hogy hívtál engem, vigyázz magadra, és szép estét kívánok, jó?
2: Neked is ugyanezt kívánok.
1: Köszönöm. Ciao, szia. Tényleg érkezik akkor Hertz, és a szám címe Wonderful Life 25, itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsük. Szia, hogy hívnak téged?
2: Tuki, nem annyira hallok, de...
1: Most jobban jó. Halász?
2: Igen, most.
1: Jó, oké. Okay. Szóval keresztneved, légy szíves?
2: Bence.
1: Oké. Okay. Kiáltató nem Shakira, Dai, kinek szeretnéd küldeni, Bence?
2: Hát az anyukámnak, meg az apukámnak.
1: És mit szeretnél neki küzdeni? Valami szépet?
2: Hát, hogy szeretem őket.
1: Jó, van, oké. Okay. Nem sokára iskola, ugye?
2: Hát igen, sajnos.
1: De hogy sajnos, jó lesz az. Sok barát, tanulás, okos leszel. Ez így kell felfogni, oké?
2: Okay? Jó, rendben, köszönöm.
1: Köszönöm, hogy hívtál engem, Bence, jó legyél.
2: Ja, köszönöm.
1: Szia, hello. Érkezik Shakira, Dai, itt a Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Viki vagyok.
1: Viki, mi újság?
2: Szeretnék kérni
1: szám. Oké, rendben. Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na jól van, és kinek szeretnéd küldeni azt a jó kis Cyrilt akkor?
2: Anyónak, a fiamnak, Márknak, meg magamnak.
1: Fiad, Márk nem sokára újra iskola, ugye?
2: Igen.
1: Jól van, az a jó kedve van?
2: Persze, szeret,
1: de szeret suliba járni?
2: Persze, szeret.
1: Az jó, ez jó, ez jó. Rendben. Kelemes estét kívánok nektek, és köszönöm szépen a lifter engem, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia, szia, hello, hello. Na, én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 9-ig, ma este 9-től jó az Geri, legközelebb szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kelemes hetet, vigyázzatok magatokra, Kuki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádió Show, megpróbáljuk kiheverni a strandfesztivált, köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott és jól érezte magát, hiszen 4 napon keresztül ott voltunk, és volt Diszkósít élő közvetítés szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is.
4: Ladies and gentlemen, madame and herman, messi, hölgyeim és uraim, fiúknánk, mélyen tisztelt már érdemű a publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek egészen este 9-ig, és én is köszönöm, tényleg szenzációs rendezvények voltak, ugye Halásztelke játszottam még szerdán, és szombaton pedig Püspök 60 és Budapesten a Pesti Rakpart volt terítéken. Én nem tudom, hogy mi történt az emberekkel, de az idei nyár az zseniális. Köszönjük még egyszer.
3: Hála jó Istennek, és kezdünk is. Itt van Hanvai PG, itt van DJ Junior, és itt van egy román, nem a Bárány, hanem a Dracula. Ezzel indulunk, Tanya Impala levezével, DJ Junior remixben kívánunk mindenkinek. Nagyon

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show vasárnap is, kétharmad van Bárántól a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvaj PG-vel.
1: És kérem szépen magamhoz ragadva a szót, hiszen én mixelek ebben az órában. Augusztus 30-án csinálok egy speciális rendezvényt itt Budapesten, Made in Italy lesz a neve, ilyet még nem csináltam, de annyi ilyen olasz remixet csináltam az elmúlt pár évben, hogy kérték tőlem egy páran, meg így biztattak rá, aztán eljutottam odaig, hogy csináltam egy logót, és most csinálok egy rendezvényt a Kopaszi kertben, vasárnap délután 5-től 9-ig, tervezük max 10-ig egyébként, hiszen ez a nyár utolsó vasárnapja és napja, amikor igazán lehet majd bulizni. Lesznek színes italok, Balázs Attila egyébként pizza készítő világbajnoki második helyzet, csináljam a jó kis olasz pizzákat. Szóval minden olasz lesz még a zene is, úgyhogy várok mindenkit majd oda augusztus 30-án, és most megyünk is tovább, ha már Made in Italy, egy Ciao Italy, Ciao Moreval, Ricky Poveri lemez a diszkosítben, DJ Juniorban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrian Sinner diszkos itt a Rádió 1-en, Bárány Attila pihen, de itt van, vagy PJ és Indie J. Junior, és szerintem igazán majd hétfőn este fogunk megemlékezni, hogy mennyire jó volt ez a bizonyos strandfesztivál, meg ugye DJ Otisztunk is, most már utólag elmondhatjuk, zseniális volt.
1: Egyébként én már nem visszatekintenék, hanem előre, mert jövő héten még erősebbek leszünk. Azt hittem volna egyébként a hét elején, hogy ez a hét lesz a legerősebb a nyáron, de nem, jövő héten megint belehúzunk. Szerda, csütörtök, péntek és szombat, kérem szépen Szeged, Szinszín, Rádió egy Stage, napközben is, este is, ott leszünk egyébként mind diszkosit, és mindezek mellett 28-án diszkosit rendezvény, Balaton Fűzföl, balatoni pop, szombaton én pedig még Érden és ráadásul Szlovákiában is szórakoztatok, szóval nagyon-nagyon erős lesz a következő hétvége, ami valóban az idei nyár lezárása.
0: Abszolút, én is egyébként Szeged színezek, én szerdán, csütörtökön színezem a programot, meg még szombaton is egy kicsit, és délután is, meg este is, és pénteken tényleg együtt balatoni bobozunk, a 25. születésnapja lesz a helynek egyébként, azóta csúszkálnak ezen a bizonyos hely, színen, Balatonfűzfőn, és délután 5-től egészen este 11 óráig diszkosít lesz, méghozzá Legends 6 órán keresztül játszuk az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit, én utána mondjuk rohanok még Bogácsra, és majd ott is fogok pörgetni, szóval kemény hét lesz a jövő hét is, de most megyünk tovább Alex Kenji-vel, jön a Bambolé, ez kimon a DJ Junior YouTube csatornán, most meg meghallgatjuk itt a Rádió 1-en DJ

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert diszkusít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai Pincsivel. Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten a Szírre megyünk, tehát a Szegedi Ifjúsági Napokra, a Rádió Stage-re. Előbb mondtam egy csomó nem olyat, ami nem valós.
1: Igen. Volt a Sing-Sing, meg az a Sing-Sing és a Symbol keveredés, de egyik se igaz.
0: Igen, azt sem tudom, hogy eljöttem otthon.
1: Igen, egyébként szerdán csütörtökön leszek én is. Szerdán, ha jól emlékszem, akkor kétszer is leszek, de lehet, hogy csak egyszer, nem, kétszer, aztán csütörtökön egyszer leszek, és szombaton viszont szintén megint kétszer leszek. A kettő között pénteken meg megünnepeljük a Balatoni Bob 25. születésnapját egy jó kis diszkósittel, és én utána megyek most, mindent tudok már róla, Bogácsra.
0: Van, hogy össze-vissza beszélünk, de ez a diszkósít Rádió Show már több mint 20 éve, és azt garantálhatjuk, hogy az össze-vissza beszélés ez megmarad az elkövetkező években is majd, ameddig marad diszkósít.
1: Ők is hárman vannak, mind a diszkósít, csak egy kicsit híresebbek. Ők a Swedish House Mafia egyébként.
0: Nem.
1: Steve Angello, Sebastian Igrosso és Axwell, és Ricky Lee-vel ez az újja Happiness is So Sad, DJ Junior remixben a diszkósítban.

0: Ez a Rádió 1-es és olyan a diszkos, itt Rádió Show, kétharmadban vagyunk, a hét utolsó napján, Hanvai PG és én DJ Junior, ráadásul én mixelek, a Bárány pedig pihen, és szerintem holnap este élmény beszámoló a Strandfesztiválon.
1: És hát abszolút a jövő hétre fókuszálunk, ugyebár szín, szegedi ifjúsági napok a Rádió Stage-en, mindezek mellett egyébként ugyebár diszkos, itt rendezvény pénteken Balatonfűzfőn, szombaton jómagam pedig Érden és Szlovákiában várok majd még mindenki sok-sok szeretettel, és ez egy méltó zárása lesz az idei nyárnak, ami szerintem egyébként

0: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, nőszi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon érdemű publikum. Búcsúzunk ma estére, Bárány Attila nélkül, de DJ Junior és jó magam, Honvaj PG azért itt vagyunk.
1: Szerdán duplázok a színen, majd 26-án, aztán utána 27-én szintén színezek egyet Szegeden, a Rádió 1 stage-en, és hát kérem szépen pénteken 25. születésnap, 28-án a Balatoni Bobnak, és ugye ezzel kapcsolatban ott ünnepel a diszkors, itt 6 órán keresztül fogunk játszani, délután 5-kor kezdünk már, úgyhogy készüljetek. Aztán én utána megyek Bogáccsal, még oda éjfélre megérkezek és pörgetek egyet, majd szombaton újra Szeged szín, Rádió 1 stage-én, ezzel búcsúzom.
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Honvaj PG voltam, búcsúzom, ugyebár végig én is Szeged szín, azaz Szegedi Ifjúsági Napok, Rádió 1 stage, szerdán, csütörtökön, pénteken, én szombaton nem megyek, pénteken ugye Balatonfűző diszkosít rendezvény, szombaton pedig Érden és Szlovákiában várok mindenkit sok-sok szeretettel. Tessék megnézni a TikTok csatornámat, a YouTube csatornát és minden információt, és mindenki hallgasson Email Angel dalokat, és lájkolja, ossza meg őket, és írja hozzá. Szevasztok!
1: És amivel most búcsúzunk, az egy ibizai kedvenc volt, Gajo So Many Times, DJ Juniorba, ez is ki van a YouTube csatornán, meg még sok minden, kövessétek be, amíg nem tettétek meg. Holnap este 8-kor újra jövünk. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! A fantasztikus idei strandfesztivál után ma este újra a Rádió 1 stúdiójából szól az adás, innentől Wilcox a lemezjátszói mögött. Hello Wilcox, induljunk el!
2: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek, ciao Geri! A legjobb helyen vagytok, hogyha szeretnétek értesülni a legújabb elektronikus zenei finomságokról. A nyár egyik meghatározó dala Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en a World.

0: Gatta és Hugh Girl, mennyire fantasztikusak együtt, ez volt a Shine. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Wilcox?
1: Egy megunhatatlan dal. Próbálnám bekategorizálni a stílusát, talán azt mondanám, hogy valahol house, és kicsit érezhetőek rajta az Afro House-nak a stílusjegyei, egy kis funkival ötvözve. Tulajdonképpen ez az a hangzás, amire azt lehet mondani, hogy 2026-ban abszolút irányadó. Zico és a Samba, nem lehet megunni. Itt a

0: Milyen zseniális zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyár végén. Ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszóknál, ismerős lesz a következő dal.
1: A Waves of Love egy olyan dal, amit azóta is a Spotify listámon folyamatosan beszoktam tenni magamnak hallgatni, amikor kocsiban ülök. Most viszont 2026-ban Messassari készített belőle egy nagyon jó kis verziót, megtartotta az eredeti számnak a hangzását valamennyire, tehát nem próbálta meg teljes mértékben megfejteni, hanem inkább továbbvinni azt a hangulatot, amit már eredetileg is tudott a dal. Nagyon jól tette, mert így sokkal inkább közelebb áll az én szívemhez is. Tehát jöjjön a Waves of Love Messassari remixében, itt a Rádió 1, a World Is My Radio.

0: játszódnál, és most utazunk vissza a múltba.
1: Hogyha annyit mondok, hogy Tell Me Why, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugyanis rengeteg feldolgozás készült ebből a dalból. Megmondom őszintén, hogy nekem már egy kicsit sok is, tulajdonképpen mióta elektronikus zenét hallgatok, folyamatosan hallottam a különböző verziókat. Viszont most 2026-ban Kotye nagyon elkapta azt a vibe-ot, ami nagyon közel áll a szívemhez. Egy kicsit pumpálósabb oldalát fogta meg, nem is gondoltam, hogy egyébként van ilyen oldala is ennek a dalnak, és nagyon jó érzéssel alkotta meg, és Small Town Boy címre keresztelt el. Ezzel megyünk tehát tovább itt a rádió, egyen a Bird is My Radio.

0: a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este. Zseniális zenék jönnek 10 óra után is, újdonságok David Guettától, Hugh Girltől, vagy éppen Alex Kenji-től. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, zseniális zenék jönnek a következő 60 percben is. Még mindig Wilcox itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, menjünk tovább.
2: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek, ciao Geri. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a rádióban is sokszor felcsendül Támáim Paladala, a Dracula, let's go!

0: Mit teszel rá, erre Wilcox?
1: Attól függően, hogy milyen évszakot élünk, természetesen teljesen más jellegű zenék jelennek meg, más zenei trendek vannak előtérbe helyezve. Nyáron abszolút a house, a vidámabb, latinosabb ütemek. Ezek azok, amik ilyen irányadóak és a legnagyobb számban készülnek. Nem véletlenül mutatunk be nektek hétről hétre ilyen darabokat. Most hoztam nektek egy house finomságot, Chico Rose és a Take Your Time. Ezzel megyünk tovább itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió

0: Medúza, Don't Wanna Go Home vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Wilcox egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és egy saját zenéd jön most.
1: Próbálok mindig készíteni olyan dalokat, amiket exkluzívan csak is kizárólag itt mutatok be nektek a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-s műsorunkban, hiszen nagyon-nagyon szeretem, hogyha vannak olyan exkluzív dolgok, amivel meg tudlak titeket lepni. Most a legújabb saját dalomat hoztam el, amit már ugye többször hallhattok itt a rádióban, ez viszont a végleges verzió, hivatalosan még nem jelent meg. Ez a Soundan tőlem, ami egy kifejezetten nyári dal. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek, írjátok meg. Egyébként ez egy feldolgozás, próbáltam belevinni az érzéseimet, és 2026-os trendeket összekeverni azzal a gondolatvilággal, amit én is képviselek, és ezt ötvöztem Herden Fritz-féle Can't Get Enough óriási slágerének a dallamával. Így született meg a Soundan, akkor hallgassuk meg itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Mile Angel, Hugh Girl, Ultranate és a Moving to the Sun. A Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en 11-ig Wilcox, aztán 11-től majd Bricklék a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Wilcox?
1: Vannak olyan dalok, amikkel nem győzök betelni egyszerűen, akárhányszor hallgatom, nagyon-nagyon jó érzés fog el engem, és ez nagyon ritkaság egyébként. Nem azért feltétlenül, mert annyira komplikált, annyira összetett, vagy annyira különlegességet hoz, hanem egyszerűen elkap a vibe, és azt érzem, hogy ezt a dalt újra és újra meg szeretném hallgatni. Pontosan ezt éreztem, amikor először meghallottam a Hills-féle Lift Me Up-ot. Nagyon jó érzéssel ötvözték a ibizai hangzást a 2026-os trendekkel. Szerintem ez egy tökéletes példája, hogy hogy kell visszatekinteni szépen a múltba, úgyhogy közben a jelenben is járjunk. Tehát Hills-től következzen a Lift Me Up, itt a Rádió 1-en a Bird Is My Radio Show-ban.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje ez az olasz fiatalember, sőt azóta már a szerzőtársa is. Úgy hívják, hogy Hypaton, ez volt az Out My Head vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Gyors helycsere a lemezjátszóknál és Wilcox után jön is Brickyék.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk!
3: Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is mine.

0: Hello mindenkinek, Bricklék is befutott, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek. Nektek hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közös zenéje, a Save Me Tonight itt a Burizma Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyesül Word is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Bricklék a lemezjátszói mögött, ilyenkor vasárnaponként 11 és éjfél között mindig ő mixel, ő áll mellettem a Rádió Egy stúdiójában, CID, Fancy Shit, ebből jövünk éppen kifelé, na Bricklék, és akkor nézzük, hogy mi az a zene, amit ráteszünk most erre.
1: Egy saját zeném érkezik, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta rengetegszer ezt a trackemet. Irány a csúcs felé érkezik tőlem, Bricklék-től a Beyond the Top, itt a Word is Mine Radio Show-ban, a Rádió Egyen.

come back to me, come back to me, come back to me.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show vasárnap este. Brickley a lemezjátszói mögött, és két ausztrál nagyágyú érkezik most egy közös dallal.
1: Ez így van, Fisher és a Tones and I közös zenéje, a Fever. Az ausztrál páros egy karakteres house tracket hozott össze, amelyben Fisher klubos hangzása tökéletesen találkozik a Tones and I egyedi vokájával. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyen.

0: friss megjelenés, most például Robin Schulz legújabb zenéjét, a címe Better Times.
1: Igen, érkezik Robin Schulz, a német DJ és producer ezúttal egy könnyebb pozitív hangulatú dance tracket hozott, ami arról szól, hogy a nehezebb időszak után mindig jönnek könnyebb napok. Ez jön most itt a Wörismár Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok, néhány percig még Brick Lake a lemezjátszóknál itt a World is Mine Radio Show-ban. Mi a ma a legvégén?
1: Ellen Ortin kellemes nyárba illő progresszív house műfajú zenét hoztam el nektek.
0: Ez ugye az Out of Body, jövő hét fellépések.
1: Színfesztiválon fogok zenét, találkozunk Szegeden, illetve Budapesten fogok még zenélni.
0: Na akkor hajrá, nektek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap hétfőn jövünk megint élőben 9-től, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, sziasztok! Thank you.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás. Ezen a héten pedig újra útra kelünk az irány Szeged, szegedi ifjúsági napok, ahol természetesen lesz rádió stage, mindjárt kettő. Az egyiken pedig mindjárt az első napon hajnali egy órától DJ Metzger Viki zenél. Az igazi mai slágerek között pedig most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön ez az Éden, amit már is indítok.

0: gondolják. Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, és hát a hosszú étvége után szépen lassan egyre inkább rá kell hangolódnunk az újabb munkahétre is. Az utolsó teljes nyári hét kezdődik. Hát nem akarok ezen hosszan merengeni, de azért tényleg jó gyorsan elpörgött ez a nyár. Viszont van még egy nagy buli előttünk, a Szeged ifjúsági napok, ahova érkezik a teljes távunk, a teljes World Design csapat, és kettő helyszínnel is várunk majd mindenkit szerdától egészen szombatig. Az igazi mai slágerek között pedig egy újabb nagy kedvenc jöhet, már indítom is!
1: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel már egy óra után járunk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és nagyon erős óra lesz ez is. Tele az igazi mai slágerekkel, köztük most az újdonsággal. J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight, amit indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük a halott pénz jön, akiknek sok minden miatt emlékezetes lesz az idei nyár. Többek között azért is, mert a Sopron Festen ugye az egyik néző a színpadon a koncertjük közben kérte meg a párja kezét. Igen, mondtak, happy end lett. Nagyon menő volt. Ez meg az egyik nagy kedvencünk a csapattól, az igazi mai slágerek között a halott pénz és a van valami a levegőben, ami

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Dua Lipa, akinek pörög a könyvklubja, erre a hónapra is van olvasvány, Lost Lambs, aki el akarja olvasni a Dua Lipa által ajánlott könyvet, az ezt keresse. Ez meg az igazi mai sláger, a fizika

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és még mindig van egy újdonság erre az órára, amit tartogattam. Ezt indítom most a Switch Discótól, a Sleep Tonight a rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.